0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. 3 embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Hobby Rádió.
3: Hogy miért egy ki a busztába?

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: műsorajánló.
1: Egy műsor.
2: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Világjáró.
5: A Hópi Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
8: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltség!

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyag árak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatása fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatás politikával lehet megvalósítani. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órán napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert, felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Bobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Bobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: kamu reklám.
1: Kedvenc spánielem régebben csak konyhai maradékot fogyasztott, de miután egyszer egy csontcilánk a torkán akadt, elhatároztam, hogy kipróbálom az új morzsi kutya eledelt. Azóta minden megváltozott. Nem csak a csontozata lett erősebb és a szőre fényesebb, a hangja is csodálatossá vált. Hallgassák csak!
2: Morzsi kutya eledel. A legnevesebb spánielek is ezt fogyasztják.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
3: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a kulturális vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csaknem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csaknem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
8: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
1: Szivárvány.
2: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna. Soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék. Ha osztályoznák az életem.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Életminőséget javító fejlesztések indulnak Baranyai falvakban. Rendkívül alacsony az átoltottság Montenegróban. Majd hideg fronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi mintatérségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Európában Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben október 8-ig érvényben marad a viszonosság elve alapján. Az intézkedés kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstoppra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma egy hideg fronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sára, a Hobby Rádió robotműsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük 2 órás magazin műsorunkat. Ma szeptember 17-e, csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 18,5 fokot mutatnak a hőmérők. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Próza jelenet, előadás hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 17-én a Zsófia nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű néve a Szófia névből ered, jelentése pedig bölcsesség. A Zsófia rendkívül gyors, éles eszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Elemzőkészségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik. Szereti befejezni, aminek nekilátott, anélkül, hogy közben mások zavarnák. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsóci, Zsóvika, valamint Zsóka, jeles viselői, Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, valamint újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, és ön, kedves Zsófia. Ugyanezen a napon, szeptember 17-én a Zsófiákon kívül köszöntjük még az Ariadna, Ariadné, Ariane, Galamb, Hildegard, Ildikó, Kolomba, Lambert, Ludmilla, Oriana, Paloma, Roberto, Robin, Robinson, Robert, Sophie, Sophia, valamint Zsófi nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Szeptember 17-e van. 1787-ben ezen a napon írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. 1935-ben született Ken Kenessy, a Száll a kakukk fészkére című könyv szerzője. 1939-ben Szovjetunió betört Lengyelországba. Németország már szeptember 1-én megtámadta Lengyelországot. 1991-ben a Guns N' Roses Use Your Illusion 1 és 2 című albumait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Az érdeklődés akkora volt, hogy 2 óra múlva már 500 000 darabot adtak el belőlük. 1969-ben született Kay Flint, a Prodigy tűzgyújtó ördög fiókája. 1966-ban jelent meg a Mission Impossible sorozat a CBS képernyőjén. 1999-ben Eminem ellen a saját anyja 10 000 000 dolláros pert indít. A rapper ugyanis interjúiban és dalszövegeiben előszeretettel ócsárolta mamáját.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1382-vel kezdünk szeptember 17-én. Apja első Nagy Lajos magyar és lengyel király halála után Székesfehérvárat megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. A 17. századdal folytatjuk 1630. szeptember 17-én. A Massachusetts-öböl egyik félszigetén megalapították Three Mountain települését, a későbbi Bostont. John Winthrop vezetésével a Massachusetts-öböl társaság puritán telepesei alapították a várost. Three Mountain-t később Boston névre keresztelték, amely 1632-ben a Massachusetts kolónia fővárosa lett. Folytassuk a 18. század végével, 1787. szeptember 17-én aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágok szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. Ugorjunk a 19. század közepére, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 17-én meghalt William Henry Fox Talbot, angol természettudós, a fényképezési eljárás egyik úttörője. Ugorjunk a 20. századra, 1923. szeptember 17-én Kassán megszületett Hosszú Ferenc író, műfordító. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, Karel Čapek, Jaroslav Hašek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. Még mindig a 20. századi a főszerep, 1932. szeptember 17-én halt meg Dezsi Lajos, irodalomtörténész, akadémikus. Folytassuk 1944-jel, szeptember 17-én Budapesten született Bicskei Bertalan labdarúgó edző. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 17-én házasságot kötött Sofia Loren és Carlo Ponti. Korábbi válnásuk és az olasz törvények miatt 1957-ben, majd 1962-ben is összeházasodtak, de csak az 1966-ban Franciaországban kötött házasságuk volt érvényes. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
2: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: 2026. szeptember 17-e csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 33-tól 50. vers. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt.

0: kontaktot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, azt kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Elmélkedés. A jelenet, amelyet Lukács evangélista elénk állít, bensőséges és megrendítő. Egy bűnös asszony betér a farizeus házába, könnyekkel öntözi Jézus lábát, hajával törli meg, majd megkeni illatszerrel. A vendégek döbbenten figyelik mozdulatait és Jézust, aki nem utasítja előtt. A történet középpontjában nem az asszony bűnei állnak, hanem a szeretete. Jézus világosan kimondja, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. A farizeus, aki önmagát igaznak tartja, nem érti ezt. Nem látja a másik ember küzdelmét, észre sem veszi Jézus irgalmát. Aki viszont már megkapta az irgalmat, tudja, hogy mindenre szeretettel kell válaszolni. Könnyen ítélkezünk mások felett, különösen akkor, ha nem ismerjük igazán az életüket. De Jézus nem a múlt bűneit idézi, hanem a jelenben megnyilvánuló szeretetet. Az asszony könnyeiben jelen van a bűnbánat és a hála is, mert tudja, hogy Jézus az irgalom forrása. A hit akkor kezdődik, amikor az ember bűnbánattal leborul Isten előtt. Amikor nem mentegetőzünk, hanem bocsánatot kérünk. Amikor nem tagadjuk a bűnt, hanem irgalomra vágyunk. Az isteni irgalmasságra válasz csak egy lehet, a szeretet. Aki igazán megértette, milyen sokat bocsátott meg neki Isten, új úton indulhat el, a lelki újjászületés útján. Jézus ma hozzánk fordul. Látod ezt az asszonyt? Meglátod-e a bűnös múlt mögött a megtérő embert? Uram Jézus Krisztus, Te nem a bűneimet nézed, hanem a szívemet és irgalommal közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem ítélsz el, hanem felemelsz, megtisztítod lelkemet, és új úton indítasz el. Adj nekem bűnbánó szívet, amely nem takargatja a hibákat, hanem megnyílik előtted, és adj nekem a megbocsátásodért hálás szívet. Segíts, hogy ne ítélkezzek mások felett, hanem irgalmas szívvel tekintsek minden emberre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a Coca-Cola koncentrátumot, amelynek hígításával készül az üdítő ital, szállító tartálykocsikat erősen maróanyag felirattal látják el? A Sprite üdítő ital koncentrátumát szállító tartálykocsit a maróanyagra figyelmeztető tábla mellett még tűzveszélyjelzéssel is el kell látni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy igazi vasárnapi ételkülönlegességet hoztam önöknek. Lisszaboni rostéos fog készíteni, előre mondom. Hozzávalók 4 személyre. 4 szelet rostéos, kb. 60 deka, 8 vékony szeletelt csonka, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál borecet, 1 deciliter vörös bor, 8 gerezd fokhagyma, ízlés szerint só, őrölt bors, fél citrom, egy babérlevél és egy csokor petrezselyem. Az 5 gerezd fokhagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk. Elkeverjük kevés sóval, borssal és egy kis kanál borecettel. Ezzel a fűszerkeverékkel jól bedörzsöljük a hússzeleteket. Ezután a vajat és az olajat serpenyőben felmelegítjük, beletesszük megtisztítva a megmaradt 3 gerezd fokhagymát és babérlevelet, néhány másodpercig sütjük, majd kivesszük, ezután ezt eldobhatjuk. A fűszeres visszamaradt olajban megpirítjuk a rostéos szeleteket, majd vizet öntve alá puhára pároljuk. Kevés olajban megpirítjuk a sonkát, és tároláskor minden rostéosra 2 szeletet teszünk. Az olajat összeforraljuk borral és fél citromlevével, ezzel megöntözzük a hússzeleteket, utána még finomra vágott petrezselyemmel is megszórjuk. Sült burgonyát ajánlok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsor vezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ezen a nyári napon Zsófia nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg hazánk területén 18,5 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1538-ban Erdélyi Országgyűlés Kolozsvárott. Elhatározták, hogy ajándékokkal vásárolják meg első Szulejmán jó indulatát. E célra adókat vetettek ki. 1937-ben Szentgyörgyi Albert a C-vitamin felfedezéséért Nobel-díjat kapott. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.
4: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
5: Jó reggelt!
6: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintot. Ma Dunántúlon borult lesz az ég, keleten várható több napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak, átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban, derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. A 4K-ban felújított Queen Budapest koncertfilm világpremierjével kedden este megnyílt a budapesti klasszikus filmmaraton, 100 vetítéssel, szabadtéri mozizással és élőzenés filmkoncertekkel is várják a közönséget vasárnapig. A film nem csak történeteket mesél, megőrzi, hogy kik voltunk, hogyan éltünk, miben reménykedtünk és mit tartottunk fontosnak, fogalmazott Ráduli György, fesztiváligazgató. A film megőrzés azért nem pusztán technikai feladat, hanem kulturális kötelesség. A budapesti klasszikus filmmaraton 9 éve ennek a gondolatnak a teret tette hozzá. Ma Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb eső zápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szél a Tiszántól kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
4: Hobby Rádió.
7: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
4: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 17-e csütörtök. A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák ma 9 és délután 3 óra között, a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban a karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyer utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szület utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt.
0: Hobbirádió.hu.
5: A rádiót!
1: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Zsófia nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Magyarországon 19,1 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 17-én a Zsófia nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű néve a Szófia, névből ered, jelentése pedig bölcsesség. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet, elemzőkészségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik, szereti befejezni, aminek nekilátott, anélkül, hogy közben mások zavarnák. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsóci, Zsóvika, valamint Zsóka, jeles viselői, Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, valamint újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, és ön, kedves Zsófia. Ugyanezen a napon, szeptember 17-én a Zsófiákon kívül köszöntjük még az Ariadna, Ariadné, Arián, Galamb, Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert, Ludmilla, Oriana, Paloma, Roberto, Robin, Robinson, Robert, Sophie, Sophia, valamint Zsófi nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Szeptember 17-e van. 1787-ben ezen a napon írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. 1935-ben született Ken Kenessy, a Száll a kakukk fészkére című könyv szerzője. 1939-ben Szovjetunió betört Lengyelországba. Németország már szeptember 1-én megtámadta Lengyelországot. 1991-ben a Guns N' Roses Use Your Illusion 1 és 2 című albumait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Az érdeklődés akkora volt, hogy 2 óra múlva már 500 000 darabot adtak el belőlük. 1969-ben született Kay Flint, a Prodigy tűzgyújtó ördög fiókája. 1966-ban jelent meg a Mission Impossible sorozat a CBS képernyőjén. 1999-ben Eminem ellen a saját anyja 10 millió dolláros pert indít. A rapper ugyanis interjúiban és dalszövegeiben előszeretettel ócsárolta mamáját.
2: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 17-én, üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1382-vel kezdünk szeptember 17-én, apja első Nagy Lajos magyar és lengyel király halála után Székesfehérvárot megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. A 17. századdal folytatjuk 1630. szeptember 17-én a Massachusetts-öböl egyik félszigetén megalapították Three Mountain települését, a későbbi Bostont. John Winthrop vezetésével a Massachusetts-öböl társaság puritán telepesei alapították a várost. Three Mountain-t később Boston névre keresztelték, amely 1632-ben a Massachusetts kolónia fővárosa lett. Folytassuk a 18. század végével, 1787. szeptember 17-én aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágok szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. Ugorjunk a 19. század közepére, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 17-én meghalt William Henry Fox Talbot, angol természettudós, a fényképezési eljárás egyik úttörője. Ugorjunk a 20. századra, 1923. szeptember 17-én Kassán megszületett Hosszú Ferenc író, műfordító. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, Karel Čapek, Jaroslav Hašek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. Még mindig a 20. századé a főszerep, 1932. szeptember 17-én halt meg Dezsi Lajos, irodalomtörténész, akadémikus. Folytassuk 1944-jel, szeptember 17-én Budapesten született Bicskei Bertalan labdarúgó edző. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 17-én házasságot kötött Sophia Loren és Carlo Ponti. Korábbi válnásuk és az olasz törvények miatt 1957-ben, majd 1962-ben is összeházasodtak, de csak az 1966-ban Franciaországban kötött házasságuk volt érvényes. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Hobbi Rádió.

0: Hobby Radio.
1: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
2: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. szeptember 17-e csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 33-tól 50. vers. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, azt kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Elmélkedés. A jelenet, amelyet Lukács evangélista elénk állít, bensőséges és megrendítő. Egy bűnös asszony betér a farizeus házába, könnyekkel öntözi Jézus lábát, hajával törli meg, majd megkeni illatszerrel. A vendégek döbbenten figyelik mozdulatait és Jézust, aki nem utasítja előt. A történet középpontjában nem az asszony bűnei állnak, hanem a szeretete. Jézus világosan kimondja, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. A farizeus, aki önmagát igaznak tartja, nem érti ezt. Nem látja a másik ember küzdelmét, észre sem veszi Jézus irgalmát. Aki viszont már megkapta az irgalmat, tudja, hogy mindenre szeretettel kell válaszolni. Könnyen ítélkezünk mások felett, különösen akkor, ha nem ismerjük igazán az életüket. De Jézus nem a múlt bűneit idézi, hanem a jelenben megnyilvánuló szeretetet. Az asszony könnyeiben jelen van a bűnbánat és a hála is, mert tudja, hogy Jézus az irgalom forrása. A hit akkor kezdődik, amikor az ember bűnbánattal leborul Isten előtt. Amikor nem mentegetőzünk, hanem bocsánatot kérünk. Amikor nem tagadjuk a bűnt, hanem irgalomra vágyunk. Az isteni irgalmasságra válasz csak egy lehet, a szeretet. Aki igazán megértette, milyen sokat bocsátott meg neki Isten, új úton indulhat el, a lelki újjászületés útján. Jézus ma hozzánk fordul. Látod ezt az asszonyt? Meglátod-e a bűnös múlt mögött a megtérő embert? Uram Jézus Krisztus, te nem a bűneimet nézed, hanem a szívemet és irgalommal közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem ítélsz el, hanem felemelsz, megtisztítod lelkemet, és új úton indítasz el. Adj nekem bűnbánó szívet, amely nem takargatja a hibákat, hanem megnyílik előtted, és adj nekem a megbocsátásodért hálás szívet. Segíts, hogy ne ítélkezzek mások felett, hanem irgalmas szívvel tekintsek minden emberre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Háfezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobbi rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Mi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a Coca-Cola koncentrátumot, amelynek hígításával készül az üdítő ital, szállító tartálykocsikat erősen maróanyag felirattal látják el? A Sprite üdítő ital koncentrátumát szállító tartálykocsit a maróanyagra figyelmeztető tábla mellett még tűzveszélyes jelzéssel is el kell látni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi rádió. Fogalkozni
4: melyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobbi Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma többnyire borult időre számíthatunk. Most 19 fok körül alakul a hőmérséklet. A legalacsonyabb hőmérséklet 18, a legmagasabb pedig 25 fok körül alakul. A hőérzet 24 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 76% körül alakul. Inkább napos idő várható. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 321 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 21 km/h. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 44 km/h sebességgel. Pénteken, a hét utolsó munkanapján többnyire borult időre számíthatunk. 18 és 26 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 306 irányból érkező könnyű szellő várható. Időnként 22 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap után erősen felhős lesz az ég. Napközben 18 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Szinte egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 357 irányból érkező könnyű szellő várható. Ez volt a következő napok időjárási körképe. A mentők, tűzoltók reggel 8 órától kezdődik. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
2: Hobbi Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggel!
2: A Vatikánba utazik Magyar Péter. Gyorshajtásért csak nem félmilliós büntetés. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én a magyar miniszterelnököt magán audencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magán audiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel. A Főegyház megye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéletű pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvívője. A szóvívő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. A szlovén kormány a közszféra átalakítását tervezi, amelynek keretében mintegy 50 000 dolgozó kerülne át fokozatosan a versenyszférába, jelentette be a miniszterelnök hozzátéve, hogy az átalakítás leépítések nélkül valósulna meg. Az oktatásban is változásokat jelentett be, a középiskolai és felsőoktatási képzéseket jobban a munkaerőpiac igényeihez igazítanák, és nagyobb hangsúlyt kapna az élethosszig tartó tanulás. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 17-e csütörtök. A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák ma 9 és délután 3 óra között, a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban a karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szület utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugacsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt.
1: Hobby Rádió.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
0: Ami életre kell. T-Rádió.
5: Jó napot kívánok! Mentőnap következik nem sokára. Nem csak a mentők, hanem az érdeklődők életében is egy évről évre visszaköszönő fontos eseményről beszélünk. Erbődi Gábor segít eligazodni a programok között. Mentőmúzeum igazgatója, Országos Mentőszolgálat, adási munkatárs Ányos Gábor. Én Marosi Antal vagyok, az összeállítás készítője. Kezdjük mindjárt a dátummal, hogy ne veszítsük el a fonalat. Mikor lesz pontosan a mentőnap? Gondolom ugyanúgy, ahogy idáig a Városligetben.
6: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a rádióban, illetve a világhálón. Augusztus hónap 29-én, ez most már 20 évek óta minden augusztus hónap utolsó szombati napján összeül a mentők nagy családja az országos mentőnapon, ami azért korábban nem így volt. Több műsorban már beszéltünk arról, hogy mit jelent a mentők napja. Ennek ugye történelmi előzményei vannak, nem tudom, hogy a műsor keretei engedik-e azt, hogy
5: erre bele is vághatsz, Gabi. Bele is vághatsz most.
6: Jó, igen, köszönöm. Maga a mentők napja az 1908. december 31-ével indul.
5: Most jön egy mentőautó, pont engedjük el. Igen. Itt vagyok.
6: Tehát szép emlékű dr. Kovács Aladár, aki Kressz Géza utódjaként, másik orvosigazgatóként kormányozta a Budapest Önkéntes Mentőegyesületet, döntött úgy, hogy a mentők napja program indításával hát próbálnak kellő financiális hátteret teremteni a napi működés biztosításához. Ez a mentőnap korán sem az ünnepésről szólt, tehát nem ilyen szép romantikus, látványos a mentők tudományát, működését, gyakorlati hozzáállását bemutatandó esemény volt, hanem egy futás a túlélésért. Minden év 31-ének éjfélén ez a program, a mentők napja, egy karácsonyi, hát tulajdonképpen akkor már túl voltunk ugye karácsonyon, tehát egy olyan esemény sorozat volt, amikor a mentők munkatársai, bajtársai, és a mentőkkel szimpatizáló polgárok, budapesti polgárok ellepték a kis perselyeikkel, házmesterek pedig gyűjtőívekkel, a lakótömbök, a lakóközösség adakozni kívánó tagjai, és ez egy gyűjtési akció volt. Itt nem volt semmiféle ünneplés, nem volt, hát ha csak nem az új évről beszélünk, ugye 30.
5: De ez hogy volt megszervezve, Gabi? Tehát hát a házmesterek tudták, hogy 31-én el kell indulni?
6: Tudták a házmesterek, mert a házmesterek a mentők alakulásától kezdve a mentőkkel jó kapcsolatot tartottak, mert Kressz Gézának az volt a terve, hogy nem csak, hogy ők maguk végezzék a lakosság első ellátását, hanem képezzenek ki egy olyan önkéntes bázist, amely sürgős szükség esetén, tehát baleseti helyzetekben legyen az utca, legyen az egy lakóközösség, legyenek olyan tenni, tudó, akaró emberek, akik a mentők érkezéséig segítenek. De most házmesterek kerepetődő program. Partnerek voltak, 30-valahány ezer házmesterről beszélünk.
5: Ez egy jó gondolat volt.
6: Igen, abszolút jó.
5: Most ugye ezekben a mostani lakótelepi régiókban azért gyakorlatilag erre már szerintem nulla esély van. Közös képviselő van, és kész.
6: Hát igen, csak hogy a közös képviselő az meg lehet, hogy egy 5. kerületben lakik, és
5: persze, van
6: 40 lakóközössége, tehát a szelvári se lehet. Hát mire kiérne bárhová, mert valahol gond van, hát addigra a mentőszolgálat már tízszer oda-vissza megjárja.
5: Nem, én csak keseregtem, tudod, hogy ja, ez egy szép gondolat volt, és az élet az túlépett rajta.
6: Hát túlépett rajta, mert maga így ez a házmester funkció, ez így megszűnt, és ugye a legtöbbje ugye bérház volt Budapesten, tehát Tehát így ők kvázi, mint egy hivatalból is biztosították a rendet, a felügyeletet, de hát ez így átalakult. Na minden esetre ez egy nagyon sikeres akció volt. Házmestereket, rendőröket, aztán pedagógusokat, közigazgatási tanfolyamok hallgatóit.
5: Ma azt mondanák, hogy össztársadalmi. Azt mondanák ma.
6: Így van, össztársadalmi haszonnal és megmozgatásával ezen rétegeknek, hát azért egy ilyen bázis sikerült létrehozni. Ha baj van, akkor azért itt az aktivistákkal együtt azért lehetett kezelni a helyzetet. Na most ezen aktivisták voltak azok, akik a gyűjtő akcióban is oroszlán szerepet vállaltak, és mondom, az egész éjszaka másnap reggelig tartott, ez egy 24 óra volt, 31-én éjfélkor indult. És hát ugye a mentők napja az gyakorlatilag egy ilyen adománygyűjtő kényszer, hát beszélfutás volt az élettel. Na most a 20-as évekre a mentők...
5: Csak hogy értsük, Gabi, egy pillanat, egy kérdés eszembe jutott, hogy milyen hatásokkal működött. Tehát magyarul mennyivel lett könnyebb a mentők élete egy-egy ilyen december 31-i gyűjtést követően? Van-e valami... Adat.
6: Persze. Hát ez olyan volt, mint egy vérátömlesztés egy súlyos betegnek, vagy egy infúziós terápia. Hogyne? Nagyon-nagyon egy jó fél évig, tehát a következő év első felig ők azért akkor elég jól úgymond, tehát fölpompálták magukat. Tehát nem volt gond a motorbenzinnek, az állatoknak a takarmányozása, tehát mint az a háttér, az infrastruktúrát támogató háttérkiadások, ezekből biztosítottak voltak. Tehát az első fél év az úgy működött. Mert azért is, mert 1908-ban annyira, ha lehet ezt a szót mondani, annyira elhanyagolták, annyira legatyásodott a mentés, hogy akkor panaszolt a Kovács Aladár, közel vagyunk ahhoz, hogy megszűnik Budapest mentőszolgálata. Mondjuk ez az akkori hatóságokat nagyon nem hatotta meg, ez a segélykiáltás. És hát tulajdonképpen a lakosság mentette meg most a mentőket, most fordítva, mentők szorultak azonnali segítségre, ez bejött. Tehát a következő fél évet azért ők ebből elég jól el tudták menedzselni, aztán ugye utána megint következtek a problémák, aztán ugye sajnos ugye jön a világháború, a világháború alatt kénytelen volt a hatóság is segíteni a mentőknek, hiszen hát már önerekből nem tudták volna mindezt kigazdálkodni. Egy másik műsor keretében beszélhetünk arról, hogy a háború idején mi mindent kellett pluszban a mentőknek még kiállítani, de minden esetre ez megmentette a mentőket.
5: Na most ez a múlt, ez visszaköszön itt a mentők napján valahogyan?
6: Nem köszönöm vissza.
5: Ez gyakorlatilag csak most tőled hallhatjuk. Nem úgy értve, hanem tartalmilag. Igen. Tehát amit most elmondtál, azzal találkozhatnak-e azok, akik ellátogatnak a mentőnapra?
6: Ezzel nem találkozhatnak, hála Istennek, mert ugye az 1948. évben az akkori államrezon, az akkori államvezetés úgy döntött, hogy államosítja a mentőket. Ebből mindent államosodtak az országban. Az egy más kérdés volt, az ország módszeres osztása volt. Tulajdonképpen, mert olyan nincs, hogy most generációk óta valakik működtetnek egy üzemet, egy cipőboltot, egy patikát, bármit, ami tényleg nem hát vérükkel, verejtékükkel, családok, generációkon keresztül, és akkor egy napról a másikra.
5: Tartok tőle, hogy nem tudtam jól megfogalmazni a kérdést. Arra volnék kíváncsi, hogy a mentőszolgálat múltjának a bemutatása az megoldott-e egy ilyen mentőnapon, hogy nincsen rá megfelelő hely, lehetőség.
6: Nyugdíjas
5: leül, és akkor mit nyom egy entert, és akkor mit egy 10 percbe el van mondva mindaz, amiről te most beszéltél.
6: Igen. Nyom egy entert, és rögtön meséljük a történetbe.
5: Ja.
6: Az igazság, hogy a mentőmúzeum az elindított, ezzel 2005. évről beszélünk, tehát az elindított, tehát a ceremoniális formában, tehát az ünnepség formájában, illetve az attól elváló későbbiekben ilyen majális hangulatú mentőnapoknál a mentőmúzeum az első évtől kezdve jelen van. és pontosan azért, hogy a kilátogatók azért értsék a múltját, értsék a mentőknek a történetét, a kialakulását, a különféle struktúrák működését. Mi pontosan ezért vagyunk jelen, hogy a tőlünk függetlenül, illetve a velünk együttműködésen, de megszervezett egyéb látványosságok, programok mellett azért van egy adag a mentés múltjával is ezen a ponton, ahol valaki kilátogat, legyen ez akár hasonlóképpen, mint akár a múzeumok ajánlásán. Tehát kilátogat, itt tényleg teljes vertikumában megismertetjük a történetet, de lényegesen gazdagabb azért, ami kivonulásunk itt erre a helyszínre.
5: Ezt akartam kérdezni, most ebben az évben, 2026-ban, augusztus 29-én mivel készültök, vagy van-e olyan dolog, újdonság, amit korábban nem láthattak, és most viszont van lehetőség megtekinteni a valamit?
6: Az igazság az, hogy ez a retro vagy nosztalgia mentési bemutató, ez már mondhatni kötelező eleme a programnak, hiszen nagyon szeretik a gyerekek, szeretik tényleg, vannak akik laikusok, tehát kerületi polgárok, Zugló lakosa is, meg mások is ugye kijönnek, és hát rácsodálkoznak, és nagyon élvezik, hogy Úristen, mi mindent mutat a múlt, illetve hova jutottunk. Ez nagyon fontos, mert itt egy ilyen párhuzamos időség mentén megy a dolog, hiszen az első bemutató a miénk, a retromentési bemutató, hát ahol tényleg régi hordály, régi felszerelés, stb. Megvan ennek
5: és
6: már
5: a... És ezzel párhuzamosan jön majd a korszerű eszközöknek a bemutatása.
6: Igen, ezzel párhuzamosan, ugye általában mindig a mentőhelikopter is leszáll, és bemutatja a felszerelését. Ugye nézze, mintha lett volna olyan szám, ahol a mentőhelikopterrel együtt, tehát oda mentőhelikopterbe helyezik át a sérültet, vagy mentőmotorok segítségével történik a mentés is. A mentőnap egy másik nagy érdekesség, hát egyébként eleink, ha tudták volna, hogy hová alakul a mentők napja, nagyon, nagyon boldogak lennének, mert nem csak az, hogy elárultak itt a financiális, a napi működés fölötti izgalmat, félelmet, hanem az is, hogy itt azért itt nagyon sok minden más, mondhatni, testvér szervezet is bemutatkozik. Vannak itt kutyásmentők, vannak itt vízimentők, vannak itt számos, tehát nagyon sok olyan működési formája is a mentésnek, nem csak országos mentőszolgálat részéről, ami korábban az volt, hogy csak az OMSZ mutatta be, és akkor ugye...
5: Hát ott az elektromos pályán volt az esemény, főzőverseny,
6: igen,
5: ügyességi
6: igen.
5: Játékok, egyebek, és ugye azt nézegetem, hogy valahogy a mentőnap előtt, után környezetében, kérlek szépen, különböző régiókban csak tartanak egy másik mentőnapot.
6: Hát onnan volt
5: hogy az adott közösség megtartó ereje azért ott jöjjön elő.
6: Nagyon erős egyébként, tehát a fővárosban is, és a fővároson kívüli, ugye nem mondhatunk megyei mentőszervezetet, hanem regionális mentőszervezetek kohéziója nagyon erős. Ezért tető is, hiszen majdnem mindenki ismer mindenkit, családiasan bizonyos értelemben, tehát a kisebb állomásokról beszélünk, és igen, ez egyébként még mielőtt, hát ugye ez még egyszer, tehát adott egy nagy országos rendezvény, ahová az összes régió, az összes állomás képviselteti magát, nagyon izgalmas kulináris oldala, ugye a főzőverseny, és akkor ezt ilyenkor értékelik, hogy ki mit főzőt ki mivel rukolt elő, és akkor utána...
5: Már most hülyeséget beszélek, mert van itt is főzővel. Tehát tavaly én egészen pontosan emlékszem rá, hogy ilyen sátrak voltak oldalt, és akkor ott lehetett megnyilvánulni. Úgyhogy most elnézést kérek itt a hallgatóktól, mert nekem valahogy beugrott a tromospálya, elektromos pálya, és kimaradtak ezek a részek, amiket
6: ott is volt főzőverseny, ponylovakon gyermekek lovagolhattak, jöttek különféle, nem is tudom, milyen előadó művészek.
5: Persze.
6: Volt minden egyéb színes folyt, és hát ez nagyon jó, hogy így van. 2005 előtt egyébként ugye helyben történtek ezek az ünnepségek, de nem is ilyen formában, ott inkább az volt, hogy a mentőszolgálatával szervezett kisebb hivatalos jellegű, ahol elismeréseket, jutalmakat, hát így kitüntetéseket így nem fogalmaznék meg, de minden esetben a szolgálat elismerte a bajtársainak, ott a helyi bajtársaknak a működését. Aztán,
5: Gabi, itt ugrunk időben, most akkor oda szeretnék elkanyarodni, hogy tulajdonképpen intézményesen a január 31-éről mikor áttért át a mentőszolgálat ebben a formájában? Most mindegy, hogy elektromos pályáról beszélünk természetesen. De mikor volt az, amikor kitalálta, nem tudom, hogy ki, hogy akkor mostantól kezdve mentőnap van ekkor meg ekkor?
6: Igen. Picit kiavítanák, nárag, hogy december 31-e.
5: Bocsánat.
6: Tehát az év utolsó napja volt 980. Érdekes dolog. Bocsánat, állandóan mindig megszakítom a műsor rendjét, és eszembe jut mindig egy dolog. Az nagyon érdekes, hogy itt a kommun is, itt a belpolitikai zűrzavar, meg ugye a trianoni traumát követően ugye volt egy konszolidációs korszaka itt a gazdaságnak hazánkban, és akkor a 20-as évek elejére úgy döntött Kovács Aladár, hogy úgy érzik, hogy most már meg hát a későbbi vezetés, tehát úgy érzik, hogy most már úgy sikeresen talpra állt itt a konszolidáció alatt a mentőszolgálat, a Böme, és köszönik szépen az eddigi segítséget. Azért ők is érezték, azért ez nem így van helyén. Tehát nem a mentőnek mentőorvostak, nem a kibonulónak kéne szaladni a lakosság után, hanem hát valamilyen szintű, akár állami, vagy egyéb más módon. És akkor hát zavarta is azért az őket ez a kuncsorgások esetben, és akkor azt mondták, hogy ennek nincs. De aztán sajnos az élet bizonyított az ellenkezőjét, hogy nem. Ismételten vissza kellett fordulni ez a formához, mert nem tudták a mentők. Tehát állami támogatások nélkül mentésügy nincsen. Még ha csak egy fővárosi állomásról beszélünk, akkor sem. Így aztán megint folytatódott. Na most visszakanyarodva a kérdésedre, Takács Zoltán főigazgatóságának idején 2005-ben az akkori főigazgató bajtárs, dr. Takács Zoltán döntött úgy, hogy szervezzék meg az első mentők napját. Mondom, helyben voltak kisebb ünnepségek, ez a mentők azért jegyezték ezt a napot, ugye május 10-e a Böme, illetve a később ugye az OMSZ alakulásának napját, ők azért megünnepelték a maguk módján, de ilyen nagy keretek közt, nagy központi ünnepségben, ez 2005-ben, és akkor úgy volt, hogy a ceremoniális ünnepség a nap délelőtti óráiban lezajlott, ekkor jöttek állami, miniszteri
5: látogatások,
6: elismerések. Igen, meg hát ugye maga a mentőszolgálat is az által alapított kitüntetéseket, elismeréseket átadta az arra érdemeseknek, és akkor utána itt a kora délutáni órákban pedig elindultak a programok, hát illetve a főzés meg az egyéb műsorok gyerekeknek, kicsiknek, nagyoknak közben zajlott. Na most ez elvált, és ha jól emlékszem, talán ennek most nem néztem utána, de a 2000, bár is mondom, úgy emlékszem 2017-től pedig a rendezvény átalakul, és hát átalakul olyképpen, hogy nem május 10-ei mentők napja a program az megvan. Tehát az 2005-től az folyamatosan központi rendezvény formájában, és akkor átalakul 17-től van egy központi rendezvény, és számos esetben ennek a parlament felsőházi nagyterme adott helyszínt, és tőle függetlenül pedig ugye augusztus utolsó szombatjának napján délelőttjén indult a nagy országos mentőnap, az pedig a mai formájában is ott a Városligeti napozó réten.
5: Rabikám, nagyon szép, üzenség. Nagyon szép, megint szép végszót sikerült találni, úgyhogy csak azt tudom mondani talán a te nevedben is, hogy szeretettel várjátok, tehát a mentőmúzeum is.
6: Igen.
5: És hát nyilvánvaló, hogy a mentőszolgálat egyéb egysége is szeretettel várják az érdeklődőket augusztus 29-én a Városligetben. Köszönöm szépen az összefoglalót. Debrődi Gábor hallották, igazgató országos mentőszolgált mentőmúzeum. Adásmunkatársa Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
0: Királyi. Társ a bajban.
3: A T-Rádió műsorát hallották.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz,

0: Hobby rádió.
1: Mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást a Caritastól. Ingyenes tüdőrák szűrésre várják az 50 év feletti aktívan dohányzókat. Ma Dunántúlon borult lesz az ég, keleten várható több napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben, a lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Nyílt nappal várja a közönségét a Nemzeti Színház szombaton. A programot az Itt mindig otthon vagyunk című gála zárja, amelyen a társulat művészei fiatal színészek, zenészek és a teátrumhoz kötődő alkotók lépnek színpadra. Az esten jelenetek, dalok, emlékezetes színházi pillanatok és készülő produkciók villantják fel, honnan érkezett, hol tart és merre halad a Nemzeti Színház. Az est házigazdái Bordás Roland és Herceg Péter lesznek. Szlovénia és Olaszország közös stratégiai érdekének nevezte az Európai Unió bővítésének felgyorsítását a szlovén és az olasz külügyminiszter Nova Goricába. A két tárcavezető a schengeni határellenőrzésekről, a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról és a kisebbségek helyzetéről is tárgyalt. A külügyminiszterek szerint a bővítési folyamatnak hitelesebbnek és gyorsabbnak kell lennie, és fenn kell tartania a Nyugat-Balkán országainak, valamint Ukrajnának és Moldovának az uniós csatlakozási perspektíváját. Ma a Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Szeptember 17-e csütörtök. A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák ma 9 és délután 3 óra között, a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban a karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát, a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyer utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szület utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt.
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
0: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és
8: plasztikai.
0: Még sokáig. Plasztikai tanácsadó.
8: Stílustanácsadó nem voltam.
0: Az még nem voltál? Pedig annyi minden voltál.
8: Pedig hát látod.
0: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történet a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
8: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
0: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
8: Maroslele.
0: Hol van?
8: Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt. Átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
0: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
8: Egyáltalán nem. Sőt, most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
0: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
8: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
0: suli. Már 7 évesen?
8: Hát igen, eléggé szép határozott egyéniség igen. Voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
0: Ami
8: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én meg tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm. És akkor 2 kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és 1-2 napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
0: Igen, mert akkor még 16 volt, lehet, igen. Hogy még most is a
8: nem tudom, hogy most
0: munkának ez a határide. Gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök. Kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
8: nem
0: ez így.
8: Nem találtad meg a neten.
0: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
8: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyon jónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton. Az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Marosleni hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, Marosleli-től Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, igen. Innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.
9: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
10: Műsorajánló.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
15: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
16: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
17: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hall.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, de nagyon korán elkezdtél modellkedni.
2: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalomhiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc, és én azt gondoltam, hogy ez engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
1: Tehát nem voltál kibékülve a kinézeteddel?
2: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
1: És ez nálad hát működött?
2: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom is, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
1: Szóval életed első...
2: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkért egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 centimmel mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
1: Úgyhogy, de már nem vállalod?
2: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
1: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
2: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modell nyugdíjba menni.
1: De ha én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen veled szeretne dolgozni, szerinted mennyi idő az, ami újra formába hozod magad?
2: Ja, hát egy 3 hónap.
1: Egy 3 hónap?
2: Uh-huh. Aha. Most el is kezdtem egyébként.
1: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam,
2: nagyjából ez. Igen.
1: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
2: Volt egy ilyen nehezebb időszaka az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont garázs edzek otthon.
1: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szépen.
2: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
1: Lehet, hogy nem a te sportod.
2: Hát nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
1: Az micsoda, az, hogy
2: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
1: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.
3: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Larion Zoé a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy klasszikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, okay. De az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
2: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi, ilyen hosszú feladatlistám, meg tervlistám van, semmi, mindent akarok egyszerre, de nem tudom, hány életnyi idő kellene nekem hozzá, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
1: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
2: De
1: bele
2: az hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van vele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
1: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól
2: az volt, hogy... Sajtkukacnak hívtak gyerekként, pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
1: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
2: Igen. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már ezt csináltam egy ideje, most már kell valami
1: kell
2: más.
1: Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a klasszikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
2: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csinálta, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye már másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
1: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
2: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kiskunlacháza környéke. De még Pest megyében van.
1: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág. Tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
2: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktunk Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
1: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
2: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk a kertbe, tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
1: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
2: abszolút nagyon sokat. Magad? Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán megvan, mit oda.
1: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Larion Zoéval folytatjuk a beszélgetést, és gyanítom, hogy ez nem a te eredeti neved, mint ahogy sokan erre rá is kérdeztek, de én nem találtam nyomát annak, hogy te elárultad volna valaha azt a titkot, hogy mi a te eredeti neved, amit megváltoztattál.
5: Sokan kérdezik, hogy melyik országból, honnan származom, ez a saját nevem-e? Hát nyilván most már sajátom, de nem ezzel a névvel születtem. Én nem szerettem az eredeti nevemet. Szó szerint teher volt a számomra, ugyanis terhes Tímea voltam, és Iker utcába laktam. És ez a párosítás, ez valami borzasztó rossz
4: volt. Iker utcai terhes
5: Tímea. Az Iker utcai terhes Tímea, és az összes adatlapon egy név, cím, egymás alatt ott volt, mondtam, hogy na jó, ez így nem.
4: De piszkáltak-e miatt?
5: Persze. Igen, abszolút. Uh-huh. Még Szeged környékén mondjuk ez a terhes vezetéknév, ez elég gyakori. Uh-huh. De akkor is utáltam. A Tímeával úgy nem volt problémám, viszont Timike, nem vagyok egy Timike típus, sose voltam. Úgyhogy amikor lehetőségem volt rá, meg kicsit lazultak ezek a névváltozási szabályok, hogy most már lehet bármit, ami a magyar utónévkönyvbe szerepel, akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én összeválogatom olyanra, hogy az egyedinek tűnjön, meg nagyon jó legyen a jelentése, illetve még számmisztika szempontjából is megnéztem. A jelentése egyébként jókedvű, vidám, derűs élet, nem teher.
4: Ez mondjuk egyiket abszolút passzol rád, úgyhogy ezt gyorsan tegyük is hozzá. És amikor már megváltoztattad hivatalosan a nevedet, mert hogy szerintem hivatalosan is ezt ugye végigjártad, hogy ezt említetted is, mennyi idő volt az még, amikor ha például valaki megszólalt melletted, akár csak odaszólt egy ismerősének, hogy Tímea, akkor te oda kaptad a fejedet? Mert nagyon sok embernél, akik nevet változtatnak, még a régire is hallgatnak egy jó darabig.
5: Ami poén volt, hogy sokáig még ugye az eredeti nevet kezdtem el egy aláírásnál, és mindig lefirkáltam, hogy ja, már nem úgy hívnak, de nagyjából hallgatni rá, hát szerintem néhány hónapig. Mert a névváltozás után nem sokkal egyébként Szegedről Budapestre költöztem, és itt már mindenki így ismert meg. Amikor meg hazamentem, akkor minden tímeázásra így forogtam, hogy nekem szóltok, vagy nem.
4: És azok a barátaid, vagy rokonaid, akik tímeaként ismertek meg téged, és nem tudom én, közel 20 évig így szólítottak, ők is át tudtak állni fejben?
5: Van, aki nagyon furcsa reagált, és azt mondta, hogy már pedig ő nem fog engem az új nevemen szólítani. Azért az kicsit érdekes volt számomra, hogy nem tiszteli az én választásomat. De nagyon jó is, nagyon cuki volt, ő is átszokott előbb-utóbb. Meg úgy mindenki megszokta ezt, hogy akkor Zoé. Nem ragaszkodtam egyébként hozzá, de nyilván ezt a nevet jobban szeretem.
4: Na hát köszönjük ezt a titkot, ezt tényleg én sem fedeztem fel még sehol. Van még esetleg valami olyasmi a tartsorodban, amit kevesen tudhatnak rólad, és szívesen megosztanád velük?
5: Pocsék a népmemóriám. Bence. Jó, megjegyeztem most, de egyébként nagyon nehezen jegyzek meg neveket. Hát mondanám, hogy a memóriám se a régi, de memória fogasokkal, ugye olyan kapaszkodókkal, amivel tudom valahogy párosítani az adott emlékeztetőt, vagy amilyet emlékeznem kéne, az még úgy megy, a nevekkel nem nagyon. Adilában állok vele.
4: Ebben egy kicsit én is ludas vagyok, mert most is, amikor bemutatkoztunk egymásnak, nagyon kevés időnk volt, és tényleg csak így elhadartuk egymásnak a nevét, és megfigyeltem azt magamon is, mert egyszer olvastam valahol, hogy a legtöbb ember a bemutatkozásnál arra figyel, hogy a saját nevét hogy ejtse ki, és kevésbé tud koncentrálni arra, hogy mit mond a másik. Én próbálok erre most már tudatosan.
5: Tudod, hogy fejlesztettem?
4: Na, hogy?
5: Hogy amikor bemutatkozunk, akkor én mindig kimondom, hogy Bence, és utána mondom a saját nevemet, és akkor valamennyire rögzül, de lehet, hogy még kétszer-háromszor utána rá kell kérdeznem.
4: Említetted ezt a memóriafogást, hogy ilyenkor gondolsz egy olyan ismerősödre, akit mondjuk, nem tudom, Bencének hívnak, mint engem, és akkor
5: vagy próbálom archoz, arcot, hogy olyan Bencés arca van. Bencés apátság. És akkor ja, tehát ilyesmi.

0: ilyesmivel. <mivel.
1: gül> Nagyon jó. Tudom rólad, hogy nagyon-nagyon sok terved van, és nagyon sok mindent csinálsz. Ingatlanokat is vettetek nem régiben, és most ennek vagytok a felújításában.
0: Hát igen, mert szeretnénk azért úgy haladni, hogy tényleg a sajátunkat mire meg tudjuk építeni. Ezekből a plusz összegekből, hogyha úgy tudjuk felújítani, hogy jobb áron eladni, akkor összeszedegetjük magunknak.
1: Ezek lakóházak, vagy ipari épületek?
0: Nem, ipari, de hogy is lakóház, meg lakóház. Kis, igen, igen, meg picik kis félszuperél lakástól kezdve, ugye ott indítottuk, és akkor próbálunk egyre értékesebb.
1: Pároddal ketten, vagy van? Aha.
0: Igen.
1: Tehát Attilával együtt nézitek az internetet, eladó ingatlanokat kutattok, amiben beleszerettek, jó áron
0: van. Hát így egyiket cserélgetjük a másikra, és akkor én is ajzott kiegyenlítőztem is, vagy nem tudom, nyílászáruk cserélni segítettem a múltkor.
1: Nagyon
0: SPC-s tűntet, így raktuk le így a parkettát, tehát ilyen apróság.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Életminőséget javító fejlesztések indulnak a baranyai falvakban. Ingyenes tüdőrák szűrésre várják az 50 év feletti aktív dohányosokat. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi Minta térségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstopra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 17-e csütörtök. A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák ma 9 és délután 3 óra között a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban a karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugacsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: kedves emberek, úgy döntöttem, hogy a héten azzal fogjuk kezdeni, mint amivel a múlt héten befejeztük, bár nem ezzel fejeztük be. Tehát ugye Sanyi ma itt vasárnap elment oda a Balaton közelébe, és úgy döntött, hogy egy Suzuki Samurájjal skodik, vagy mi ez, vagy értitek. Szóval hogy valamit csinál még hozzá, rekordot akar dönteni, vezetni akart azt az autót, és ha minden igaz, akkor vezette is. Itt van Sanyi a vonal a másik végén. Szia Sanyi, hogy sikerült?
1: Hello Magyarország, sziasztok! Hát arcoskodtam a Samurájjal, igen, kerekiben sikerült a 8. rekord kísérletemet beállítani, és fantasztikus volt, semmi probléma nem volt. Tudni kell a szabályról, hogy 5 percen belül kell teljesíteni a feladatot, és 5 kapunk kell keresztül menni. Hivatalos bíró előtt hajtottam végre a rekord kísérletet. A háttérben még lehet hallani az általam vezetett autót is, és hát nekem 4 perc, 9 másodperc alatt sikerült teljesíteni, úgyhogy sikerült a rekord kísérlet, abszolút magyar rekord, és amennyiben megjön Londonból a visszaigazolás, akkor válik hivatalosan Guinness rekord, de a 8. rekord kísérletem az már biztos. És nagyon köszönöm mindenkinek, aki drukkolt, minden hallgatónak, és neked is István, köszönöm, hogy velem voltál és gondoltál rám, és hogy persze beszámolhatunk így az ételen keresztül mindenkinek.

0: mondtad egy hete, hogy lesz időd egy gyakorlókört is menni, ez megtörtént? Gyakoroltatok előtte egyet?
1: Tegnap előtt este már majdnem besötétedett, akkor sikerült egy picit gyakorolni, és jól sikerült a gyakorlás, leküzdöttem a félelmem, nagyon jó sisakot kaptam, mert igazából nem volt előttem plexi, nyitott sisak volt, ezt tudják az autós barátok, hogy mire gondolok, és a fülem nem volt eltakarva, amitől ugye a legjobban féltem, mert hát nagyon féltem, mert Csokon a Norbert, mint az Együtt Gurulunk kuratóriumának elnökével még soha nem találkoztam, nem vezettem, de profi, tanári módon navigált, mindent mondott előre, hatalmas döccenőkön, bukkanókon mentünk át az autóval, óriási élmény volt, volt, hogy két kerék a levegőbe volt, vagy három is, nem tudom, de előre informált engem, hogy amikor mondjuk fölérek a dombtetőre, éreztem, hogy egy nagy domb van előttem, vagy nagy gáz, fölérek a dombtetőre, de azonnal fordítsam koppig balra a kormányt, utána elindultunk a lejtőn lefelé, tehát így tessék ezt elképzelni. Nyilván nem egy aszfaltos körülmény, érdekes volt. Fontos volt, hogy Norbi folyamatosan beszéljen hozzám, illetve nagyon fontos volt a visszaigazolás, hogy amikor mondjuk átmentünk egy dödszerűn, akkor ő mindig mondta, hogy túl vagyunk rajta, ez jó volt, vagy amikor átmentünk egy kapun, talán a harmadik kapu volt a legnehezebb, de minden másról, meg mindenről, képekről nyilván majd az én hivatalos oldalamon, a Karvai Sándor hivatalos oldalán tudtok tájékozódni, még a vak is látja, ha erre rákerestek a Facebook oldalon, akkor mindent, videótartalmakat is fogtok találni, természetesen is képeket is.

0: még egy kérdés, Sanyi, az autó az ugye nem automata, manuális sebességváltóval volt váltva, illetve ellátva, illetve ha jól tudom, akkor a Samurai-ban is van ilyen felező, meg difizár, meg ilyesmi. Miket kapcsolgattatok?
1: Felezőt azt bekapcsoltuk természetesen. Szervós kormány volt, hogy nyilván sokkal többet kellett kormányozni, ez egy 1.3-as benzines Samurai volt, 86-os évjáratú, ha jól tudom, de nagyon egyben van az autó, tehát is valahogy nagyon jó volt az autó. Azt gondolom, hogy ezt az élményt kellett volna kihagyni, sokkal gazdagabb lettem, hogy vezethettem ezt az autót. Igen, féltem tőle, bevallom férfiasan, ezt neked így adáson kívül is mondtam, mert ilyen körülmények között még nem vezettem, de nagy élmény volt, nem mentem meg, nyilván tudtam, hogy nem veszélytelen a rekordkísérlet, de hál' Istennek megvan a 8. úgyhogy...
0: Mondtad, hogy 5 kapu, ugye az 5. volt a cél, hogy ez körülbelül, ez mit jelent, ez ilyen pár száz méter, vagy akár 1-2 kilométer, mit kell elképzelni az embereknek, mert ugye azt tudjuk, hogy 5 kilométereket megtesznek én 1 perc alatt a Forma 1-es versenyzők, de azt is tudjuk, hogy a terepen meg ilyen szűkanyag...
1: Kézilabda méretű pályáról beszélünk, mint egy kézilabda pálya, és akkor ott voltak kapuk felállítva. És különböző nehézségi fokozatok voltak, volt a szüke volt, volt a kapu mérete, volt, ahol esetleg nagyobb tér állt rendelkezésre, de nyilván volt olyan hely, ahol ott volt a kapu, amikor mondjuk éppen a bukkanon feljöttem, és rögtön kanyarodnom kellett, hogy a kapun be tudjak menni.
0: És akkor ezek szerint most akkor délután maradsz, és kézilabdázol is a pályán egyet, ugye?
1: Nem, elfáradtam, egy picit kimerültem, úgyhogy nem.
0: Akkor hazafelé nem te vezet az M7-esen?
1: De gondoltam rá egyébként, hogy hazafelé, bár pénteken akartam, mert Szabolcs barátom mondta, hogy sötét van, aki hozott minket, de mondtam, hogy figyelj, akkor majd cseréljünk helyet, mert nekem úgyis mindegy, hogy sötétbe vezetek, vagy nappali fény mellett, úgyhogy teljesen mindegy.
0: Na, Sanyi, jó van, gratulálok, vigyázzatok hazafelé az úton, meg minden ilyesmi, okay. Tehát puszíjuk, aztán majd beszélgetünk a jövőben ismételten valamiről, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésnek, hogy beszámolhattam nektek. Mindenkinek széles utat kívánok. Sziasztok!
0: Gratul, szia!
1: Köszi, ciao!

Igen, igen, igen, szabadság, szerelem, E2, azaz az E2 kell nekem. És hát mondhatnám ezt is, hiszen a héten volt szerencsém kipróbálni a Geely-nek ezt az új E2-es kis modelljét, ami ugye most már érkezik a márka kereskedésekben, a héten már elérhető ott is, tehát már meg lehet tapogatni, meg lehet nézni, ki lehet próbálni, és hát természetesen ugye, aki akarja, az akár meg is vásárolhatja magának. Az E2-nek ugye a legnagyobb érdekessége számunkra talán az lehetett, hogy az európai premierét azt a Sziget Fesztiválon tartották még augusztusban, ugye augusztus első felében, és ráadásul úgy, hogy a Sziget Fesztiválnak a VIP-ját is hát kilóra megvette a Geely, és akkor oda is ki volt állítva két autó, valamint volt egy ilyen kis Geely, nem Geely, hanem Geely Chill zóna, ahol a fesztiválozók egy kicsit így el tudtak pilledni, voltak kirakva olyan kis nyugágyak, székek, stb. És az esti, illetve az éjszakai világítást, a kis lampionokat, az pontosan a Geely-nek a modelljeiről, a Geely 3 modelljéről táplált, mert hogy azoknak az akkumulátorról táplálta a kis lampionoknak a világítását. Ez is egy érdekes dolog, és ugye azt mutatja, hogy a Geely-nél is elérhető az a megoldás, hát nevezzük megoldásnak, tehát az a rendszer, amivel az akkumulátorból visszafelé is tudunk táplálni, és akár egyébként 220, pontosabban 230 voltos energiát igénylő eszközöket is, tehát nem csak egy USB-s telefontöltő. Na, csak kimondtam azt, amit akartam. Na, szóval a héten beültünk a Geely E2-be, és hát ott Bicske felcsút, tehát hogy ezen a környéken autózgattunk a gépjárművel, 6 darab autót vezettünk egy páron, nem voltunk sokan, de egyébként egy nagyon jó kis program volt, nagyon jó élmény volt, és azt kell mondanom, hogy a kis E2-es Geely az egy egészen jól kezelhető, egészen aranyos kis gépjármű lett.

ami szerintem egyébként nagyon fontos, és ezt fogom elsőként kiemelni, az a hely kihasználása az autónak belül. Ha az én kis 180 pluszos magaságomra állítottam az első ülést, akkor magam mögé be tudtam gyömöszölni a lábamat, és nem is kellett annyira gyömöszölni, tehát ez azt jelenti, hogy a pici Geely E2-ben saját magam mögött is elfértem, egészen kényelmesen. Azon kívül a hátsó ülések alatt vannak ilyen kis fiókok, tehát oda is lehet pakolni, ez egy zseniális megoldás. Ez a fiókos megoldás ugye más gyártónál is elérhető, rendkívüli egyszerűen meg lehet oldani, és egyébként tök jó, mert hogy ezzel a megoldással tényleg olyan dolgokat tudunk akár a hátsó ülés alá, pontosabban nem akár, hanem a hátsó ülés alá olyan dolgokat tudunk elrejteni, amik jó, hogyha benne vannak az autóban, vagy akár még hogyha nem is jó, hanem csak el akarjuk rejteni szó szerint a kíváncsiskodók elől, de amit akartam mondani, hogy jó, hogyha benne vannak az autóban, mint például érted a gyereknek a kis játékai, vagy bármit, oda szépen róla elhelyezel, és senki nem fogja észrevenni, senki nem nagy ráadásul nem is csúszkál jobbra-balra, itt az utastérben nem pattog, nem gurul jobbra-balra. És ugyanilyen érdekes megoldás, ez sem újdonság, ilyet is láttuk már más gyártótól, oké, hogy a kesztyűtartó az nem egy ilyen kis lebukó, lenyíló ajtó, hanem az is egy fiók, egy szó szerint egy fiók, aminek egyébként teljesen jó mérete van, egy használható méretű fiókot helyeztek el a Geely E2-nek az anyósülés előtti részére. És egyébként még ilyen tárórekeszekből van több így akár az ajtóba is, akár a könyöklő alatt, akár a középső ugye kezelőszervek alatti kis alsó polc, ahova azt hallottam, és ez egy érdekes megközelítés volt, nem is gondolom, hogy egy pasi, hogy például a lányoknak, hölgyeknek, asszonyoknak oda-alóra például a retikult ezt be lehet bakolni, én egyébként oda-alóra csomózor a telefonomat szoktam odarakni, vagy pedig a nagy, powerbankomat szoktam ott alul akár töltögetni, vagy pedig ott tárolni, amikor éppen gurulok az autókkal, autóval. A könyöklő alatt itt ezt már mondtam, az ajtó zsebében egyébként simán elfér egy fél literes víz, de akár még nagyobb víz is, a literesben nem vagyok biztos, de szerintem akár még azt is be lehet gyűjtni.

ami nagyon hasznos, és az viszont egy nagyon okos, nem az viszont, hanem az is egy nagyon okos megoldás, az az, hogy elő az idézőjelbe tett motorháztető alatt egy óriási nagy tárolórekeszt kaptunk, tehát ez nem az, hogy éppen, hogy csak egy töltőkábel tudunk nagy nehezen belegyűrni, vagy akár csak kettő darab töltőkábel tudunk belegyűrni. Ugye az otthoni meg a nagy feszültségű töltőkábel, ide az idézőjelbe tett motorháztető alatti rész nagy tárolórekeszbe belepakolni, hanem még egy csomó minden elfér, és ahogy így nézegettem, akár még azt is meg tudott tenni, hogy egy zsugor másfeles vizet is oda szépen simán el tudsz rejteni, és még mindig maradt mellette hely egy-két apróságnak, tehát mondjuk akár, hogyha bevásárolsz saját magadnak, akkor a kis apróságokat oda szépen bele tudod helyezni, nem fog a ülésen csúszkálni mellette, nem fog a hátsó csomagtartóban jobbra-balra gurulgatni a különböző bevásárolt gyümölcs, vagy akár kifli, zsemle, bármi, hanem az első tároló rekeszbe, ott bizony bőven elfér. És itt igazából ami zseniális, az az, hogy a maga mérete tényleg. És beszélgettünk erről is kollégákkal, akikkel ugye részt vettünk ezen a nagyszerű kis eseményen, nagyszerű rendezvényen, beszélgettünk a kollégákkal, hogy igazából az a megdöbbentő, hogy egy csomó gyártó erre nem is gondol. De egy csomó gyártónál az van, hogy nem gondolnak erre, nem figyelnek rá. Az elektromos autógyártók pedig egyébként ugye nincsen elől motorunk, tehát hogy nem kell ezzel foglalkozni, és hogy mégsem fordítanak erre elég energiát a mérnökök. Na, ennyit így a tárolórekeszekről.

gurulunk egy kicsit az autóval. Amikor elindultunk, akkor kettő dolog tűnt fel azonnal az autóban. Az egyik az az, hogy picit talán lágyabb a rugózása, mint amit megszokhattunk így európai autóktól, és talán egy picit időnként hajlamos egy kicsit így ringatózni is, de ez nem volt egyébként vészes, csak így a saját kis white belső fülem, meg a saját kis white fenekem, vagy hogy kell ezt mondani, tehát hogy egy kicsit érzékenyebben fogom fel ezeket a dolgokat. Az ülés egyébként nagyon kényelmes, mondom, a rugózás egy picit olyan fura volt, talán azt mondom, hogy picit talán lágyabb, viszont hirtelen bekeményedik, ezt nem tudom most másképp megfogalmazni. Nem kényelmetlen, nem rossz, abszolút jól viselkedik, csak kicsit másképpen viselkedett, mint amiket megszokhattam most, akár elektromos, akár bármilyen belső égésű motorra kapcsolatban, és egyébként másképp is van hangolva, mint a mostanában tesztelgetett és általatok is hallhatóvá vált bemutatott kínai modellekhez képest is másképp működött, tehát ezért tűnt fel igazából, röviden ezzel tudnám összefoglalni. Nyilván tök halk lesz az autó, hiszen ugye elektromos autóról beszélgetünk, ami jó pofa volt benne az az, hogy mentünk ilyen 90, talán időnként 90 pluszos sebességgel is, egy kicsivel többel is, és hogy annak ellenére, hogy nem volt semmilyen zene, nem kapcsoltuk be a rádiót, nem kapcsoltuk be a lemezjátszót, semmi média eszköz, semmit nem hallgattunk a kollégával, akivel autózgattunk, nem volt nagy a menetzaj, tehát még a tükröknél a szélzaj sem volt óriási, ez szerintem egy fontos információ a Geely E2-vel kapcsolatban. Aztán még ami nagyon fontos információ a Geely E2-vel kapcsolatban számomra, az, hogy azért azt figyelembe kell venni, hogy a hatótávolsága ugye mekkora, az ilyen 300 pluszos hatótávolságot ígér a gyártó a nagyobbik akkumulátorcsomaggal. A végsebessége a 130, tehát itt azért nagyon meg kell gondolnod, hogy ha agglomerációban jársz be, mondjuk az autópályán, akkor mikor mész be előzésbe, vagy mikor nem mész be előzésbe, még akkor is, hogyha ugye vár 130-a megengeded, de tudjuk, hogy szinte senki nem megy csak 130-al a hazai autópályákon. Viszont ez az autó is olyan, hogy akár tényleg, amit említettem, agglomerációból bejárni a városba, hazamenni, stb. Erre zseniálni is, egy tipikusan nagyon értelmes és nagyon jól, ahogy mondtam, pakolható, kezelhető autó a Geely E2.

Ami számomra még nagyon fontos, és el akartam mondani, az, hogy egy igazi családi autó is lehet belőle. Nyilván meg kell tervezni, hogy hova, mikor, merre mész. De azért az emberek többsége nem megy naponta 1000 kilométert, sőt nem megy naponta 300 kilométert sem. Arra, hogy egy gyereket elvidd az óvodába, iskolába, arra, hogy bevásároljál, arra, hogy elmenjél a munkahelyedre, arra, hogy a hétvégén akár egy kicsit elmenjetek kirándulni, uram, bocsá, a Balatonra, vagy a Balatonhoz, vagy akár a Tiszatóhoz, bőven elegendő, és ráadásul mindezt meg tudod úgy is tenni, mondjuk egy ilyen Balaton-Tiszató távolságot, hogyha Budapestről veszük, mert hogy mindenki Budapesthez mér mindent, szóval, hogy akár, illetve nem akár, hanem akkor még akár töltened sem kell a Geely E2-t. Na most ez egy rövid kis felütés volt, ugyanúgy, mint a múlt heti. Aztán majd lesz nálam az automat hosszabban is, és akkor majd hosszabban beszélgetünk az autóról, majd megmutatok mindenféle apró trükköt, megmutatok mindenféle tárolóra kezd, megmutatok, elmesélem azt, hogy hogyan kell tölteni, hogy hogyan működik, hogy hogyan viselkedik tényleg, miközben beszél, illetve miközben mész, nem beszélsz, hanem mész az autóval, illetve természetesen majd kívül belül körbejárjuk alaposabban. És ha már a körbejárás, akkor még mielőtt a Geely E2 blokkot most gyorsan be is fejezném, azért azt is el kell mondanom, hogy a Geely E2-nél visszatértek a fizikai gombok is. Tehát, ha még nem is minden, de legalább már a külső visszapillantó tükröt azt nem a menüből a középső érintőképernyő meg a kormányon keresztül kell úgy állítgatnod, hogy közben nem az utat figyeled, hanem ott van az ajtón a kis gombocska, amivel te be tudod állítani a külső visszapillantó tükröket. Apróság, de nagyon fontos apróság. És miért apróság? Hát azért, mert tényleg egy aprócska kis gomb segítségével fogod tudni ezt eszközölni. Szóval, Geely E2-re röviden ennyi. Muzsika, aztán majd jövünk, addig pedig szabadság, szerelem, E2 kell nekem.

Hát úgy tűnik, hogy ma sem lesz sem motor, sem alfa. Az alfát azt a jövő héten most már mindenféleképpen el fogom lőni, és a motort azt lehet, hogy egy kicsit majd félre rakjuk, úgy egy motorkerékpárt, mert hogy ezen a héten viszont egy zseniális kis Jeep van nálam, arról is kell majd mindenféleképpen beszélnem, mesélnem, meg stb. Ellenben ne felejtsétek el, hogy ugye a Techno Gym, vagy Techno Gym, így angolosan, nyereményjátékunk az még továbbra is tart, tehát hogy a Facebook oldalunkon begurulhat, és úgy most a Facebook oldalán tudsz nevezni arra bizonyos kis kulacsra, termoszra, inkább kulacsra, és akkor hát a hónap végén, jövő hónap elején ismételten sorsolunk, és ismételten majd eljutatjuk a nyertesnek, a feladat pedig tudjátok nem más, mint hogy azt hozzászólásba bizonyos poszt alá odaírni, hogy te melyik rádióban hallgatod a Begurulva Autó és Kütyi Mostra műsorát.

és akkor zárjuk is a héten az adást, a begurulóautó és kütyümostrát ismételten. Eltelt egy hét, ismételten eltelt egy óra, majdnem. Jövő héten, ahogy már említettem, talán Alfával érkezem, nem talán biztosan Alfával érkezem, de jön majd egy kütyű is, ugyanis egy egész érdekes kis telefon is jár nálam itt az elmúlt hetekben, illetve még az elmúlt hónapokban is. Mindenféleképpen fogok róla beszélni, és még az is lehet, hogy azt is eláruljuk, hogy Sanyi mikor készül, és hol, és mivel a következő rekordjára. Addig sem menjetek messzire, addig sem menjetek sehova, hanem nevezetek egy bizonyos nyereményjátékra, szóljatok hozzá a rádiónak a mindenféle platformján, hogy miért követitek a rádiót, hallgassátok a műsorokat, további műsorokat, zenéket, stb. És hát mindenféleképpen, ahogy már említettem, nevezetek a nyereményjátékra, maradjatok velünk, szeressetek bennünket, kövessetek bennünket, mind a rádiót, mind a begogóvaltó és kütyű mostan műsorát. További szép napot mindenkinek, további szép hetet, vigyázzatok magatokra az úton, útfélen, közlekedve, vagy akár otthon is. Tehát a lényeg, mindenki vigyázzon magára és hallgassa a rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Életminőséget javító fejlesztések indulnak baranyai falvakban. Rendkívül alacsony az átoltottság Montenegróban. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi Minta térségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben október 8-ig érvényben marad a viszonosság elve alapján. Az intézkedés kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok fizetését a pápa. 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstopra, mert a pandémia évét Vatikán állami kasszája is megérezte. Ma Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántól kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!
3: Reklám! Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu
0: Jogomvan.hu
3: Jogomvan.hu
0: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
0: Jogomvan.hu
2: Reklámot hallottak.
0: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbyrádió hallgatóit.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show. UK.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

újság az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti-óceánon éjszakai éghegynek ütközött, és elsüllyedt.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintot. Ma Dunántúlon borult lesz az ég, keleten várható több napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja, halál hírét a zenész Facebook oldalán közölték csütörtökön. A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 79-től a Hobo Bluesben tagjaként lett országszerte ismert, miután ebből kivált előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra, számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a tátos volt. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak, átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban, derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. A 4K-ban felújított Queen Budapest koncertfilm világpremierjével kedden este megnyílt a budapesti klasszikus filmmaraton, 100 vetítéssel, szabadtéri mozizással és élőzenés filmkoncertekkel is várják a közönséget vasárnapig. A film nem csak történeteket mesél, megőrzi, hogy kik voltunk, hogyan éltünk, miben reménykedtünk és mit tartottunk fontosnak, fogalmazott Ráduli György, fesztiváligazgató. A film megőrzés azért nem pusztán technikai feladat, hanem kulturális kötelesség. A budapesti klasszikus filmmaraton 9 éve ennek a gondolatnak a teret tette hozzá. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma szeptember 17-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. 12 óra után 24,6 fok van. Zsófia nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 17-én a Zsófia nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű néve a Szófia, névből ered, jelentése pedig bölcsesség. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Elemzőkészségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik. Szereti befejezni, aminek nekilátott, anélkül, hogy közben mások zavarnák. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsóci, Zsóvika, valamint Zsóka, jeles viselői, Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, valamint újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, és ön, kedves Zsófia. Ugyanezen a napon, szeptember 17-én a Zsófiákon kívül köszöntjük még az Ariadna, Ariadné, Arián, Galamb, Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert, Ludmilla, Oriana, Paloma, Roberto, Robin, Robinson, Robert, Sophie, Sophia, valamint Zsófi nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Szeptember 17-e van. 1787-ben ezen a napon írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. 1935-ben született Ken Kenessy, a Szál a kakuk fészkére című könyv szerzője. 1939-ben Szovjetunió betört Lengyelországba. Németország már szeptember 1-én megtámadta Lengyelországot. 1991-ben a Guns N' Roses Use Your Illusion 1 és 2 című albumait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Az érdeklődés akkora volt, hogy 2 óra múlva már 500 000 darabot adtak el belőlük. 1969-ben született Kay Flint, a Prodigy tűzgyújtó ördög fiókája. 1966-ban jelent meg a Mission Impossible sorozat a CBS képernyőjén. 1999-ben Eminem ellen a saját anyja 10 millió dolláros pert indít. A rapper ugyanis interjúiban és dalszövegeiben előszeretettel ócsárolta mamáját.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 17-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1382-vel kezdünk szeptember 17-én, apja első Nagy Lajos magyar és lengyel király halála után Székesfehérvárot megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. A 17. századdal folytatjuk 1630. szeptember 17-én a Massachusetts-öböl egyik félszigetén megalapították Three Mountain települését, a későbbi Bostont. John Winthrop vezetésével a Massachusetts-öböl társaság puritán telepesei alapították a várost. Three Mountain-t később Boston névre keresztelték, amely 1632-ben a Massachusetts kolónia fővárosa lett. Folytassuk a 18. század végével, 1787. szeptember 17-én aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. Ugorjunk a 19. század közepére, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 17-én meghalt William Henry Fox Talbot, angol természettudós, a fényképezési eljárás egyik úttörője. Ugorjunk a 20. századra, 1923. szeptember 17-én Kassán megszületett Hosszú Ferenc író, műfordító. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, Karel Čapek, Jaroslav Hašek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. Még mindig a 20. századi a főszerep, 1932. szeptember 17-én halt meg Dezsi Lajos, irodalomtörténész, akadémikus. Folytassuk 1944-jel, szeptember 17-én Budapesten született Bicskei Bertalan labdarúgó edző. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 17-én házasságot kötött Sophia Loren és Carlo Ponti. Korábbi válnásuk és az olasz törvények miatt 1957-ben, majd 1962-ben is összeházasodtak, de csak az 1966-ban Franciaországban kötött házasságuk volt érvényes. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
2: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
3: Hobby Rádió.
4: 2026. szeptember 17-e csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 33-tól 50. vers. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja a lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, azt kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Elmélkedés. A jelenet, amelyet Lukács evangélista elénk állít, bensőséges és megrendítő. Egy bűnös asszony betér a farizeus házába, könnyekkel öntözi Jézus lábát, hajával törli meg, majd megkeni illatszerrel. A vendégek döbbenten figyelik mozdulatait és Jézust, aki nem utasítja előt. A történet középpontjában nem az asszony bűnei állnak, hanem a szeretete. Jézus világosan kimondja, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. A farizeus, aki önmagát igaznak tartja, nem érti ezt. Nem látja a másik ember küzdelmét, észre sem veszi Jézus irgalmát. Aki viszont már megkapta az irgalmat, tudja, hogy mindenre szeretettel kell válaszolni. Könnyen ítélkezünk mások felett, különösen akkor, ha nem ismerjük igazán az életüket. De Jézus nem a múlt bűneit idézi, hanem a jelenben megnyilvánuló szeretetet. Az asszony könnyeiben jelen van a bűnbánat és a hála is, mert tudja, hogy Jézus az irgalom forrása. A hit akkor kezdődik, amikor az ember bűnbánattal leborul Isten előtt. Amikor nem mentegetőzünk, hanem bocsánatot kérünk. Amikor nem tagadjuk a bűnt, hanem irgalomra vágyunk. Az isteni irgalmasságra válasz csak egy lehet, a szeretet. Aki igazán megértette, milyen sokat bocsátott meg neki Isten, új úton indulhat el, a lelki újjászületés útján. Jézus ma hozzánk fordul. Látod ezt az asszonyt? Meglátod-e a bűnös múlt mögött a megtérő embert? Uram Jézus Krisztus, te nem a bűneimet nézed, hanem a szívemet és irgalommal közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem ítélsz el, hanem felemelsz, megtisztítod lelkemet, és új úton indítasz el. Adj nekem bűnbánó szívet, amely nem takargatja a hibákat, hanem megnyílik előtted, és adj nekem a megbocsátásodért hálás szívet. Segíts, hogy ne ítélkezzek mások felett, hanem irgalmas szívvel tekintsek minden emberre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy a Coca-Cola koncentrátumot, amelynek hígításával készül az üdítő ital, szállító tartálykocsikat erősen maróanyag felirattal látják el? A Sprite üdítő ital koncentrátumát szállító tartálykocsit a maróanyagra figyelmeztető tábla mellett még tűzveszélyjelzéssel is el kell látni.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1538-ban Erdélyi Országgyűlés Kolozsvárott. Elhatározták, hogy ajándékokkal vásárolják meg első Szulejmán jóindulatát. Egy célra adókat vetettek ki, 1937-ben Szentgyörgyi Albert a C-vitamin felfedezéséért Nobel-díjat kapott. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobbyrádió.hu
1: A rádiót!
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobbyrádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbyrádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbyrádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Brájsen vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük, milyen időjárás várható. Ma borult lesz az ég. Jelenleg 24 fok van. A legalacsonyabb hőmérséklet 18, a legmagasabb pedig 25 fok körül alakul. Az érzett és a valós hőmérséklet közel azonos, az időjárás kellemesnek tűnhet. A páratartalom 76% körül alakul. Inkább napos idő várható. A UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 321 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 19 km per órát. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 38 km per órát. Pénteken gyenge szitálás várható. A hőmérséklet 17 és 26 fok között alakul. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 301 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A legerősebb széllökések akár 21 km per órások is lehetnek. A hétvégén szombaton erősen felhős lesz az ég. Egész nap 19 és 25 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Csupán mérsékelt napsütés várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 323 irányú könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 23 km per órások is lehetnek. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 130 hallhatják a Geriszó című műsorunkat. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Vatikánba utazik Magyar Péter. Gyorshajtásért csak nem félmilliós büntetés. Majd hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel. A Főegyház megye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvívője. A szóvívő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. A szlovén kormány a közszféra átalakítását tervezi, amelynek keretében mintegy 50 000 dolgozó kerülne át fokozatosan a versenyszférába, jelentette be a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az átalakítás leépítések nélkül valósulna meg. Az oktatásban is változásokat jelentett be, a középiskolai és felsőoktatási képzéseket jobban a munkaerőpiac igényeihez igazítanák, és nagyobb hangsúlyt kapna az élethosszig tartó tanulás. Ma a Dunántúlon felhősebb, keleten naposabb idő várható, elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb eső zápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli-délnyugati szél a Tiszántól kivételével többfelé északnyugatira fordul, megélénkül megerősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A mai vendégünk 6,5 év munkájával készített egy egész estés sci-fi animációs filmet egyedül, és a film októberben a mozikba kerül. Gyurica Ferenccel az A múlt ad a jövőt című film készítőjével beszélgetünk. Honnan jött az ötlet, hogy belevág egy ilyen nagy projektbe?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én ugye nem animátor vagyok, hanem popzeneszerző vagyok, és abban az időben, amikor ezt a filmet elkezdtem készíteni előtt...
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
5: Sziasztok, mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok a Hobby Rádió mikrofonjai mögött. Én Geri vagyok, ez pedig itt a Geri Show, amit minden csütörtökön délután 1 és 3 óra között hallhattok itt a Hobby Rádióban. Hát ez az idő is elérkezett, újra itt vagyunk, hát egyelőre most mi csak zenélni fogunk, még pedig a legjobb előadók legjobb felvételeivel találkozhat mindaz, aki a következő órában itt marad velünk. Aki ebédel, annak jó étvágyat kívánok, aki jól lakott, annak pedig vágyik egészségére. www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk. A rádióval kapcsolatos információkat találjátok meg, ezen kívül pedig híreket is olvashattok, illetve a www.facebook.com/hobbyradio.hu oldalon pedig számos programot és eseményt találhattok, amihez bátran hozzászólhattok. geri@hobbyradio.hu, ez pedig az az e-mail cím, amelyre várjuk a leveleiteket, mégpedig véleményekkel, ötletekkel és javaslatokkal. Írhattok nekünk, és mi pedig válaszolunk rájuk valamelyik adás alkalmával, hogyha ez szükséges. Na és akkor 2 óra után jönnek majd a bibliai gondolatok, 2 órakor pedig pontban érkeznek majd a hírek, ami nagyon fontos, hogy mindenki a megfelelő információt megkapja. Szóval most az elmúlt évek legjobb zenéi következnek itt a Hobby Rádióban, érezzétek jól magatokat, tartsatok velünk, és mindenkinek kellemes kikapcsolódást, így csütörtök délután a hétvége felé közeledve.

0: klubrádió.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást a Caritastól. Ingyenes tüdőrák szűrésre várják az 50 év feletti aktívan dohányzókat. Ma Dunántúlon borult lesz az ég, keleten várható több napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket. Kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elért. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja, halál hírét a zenész Facebook oldalán közölték csütörtökön. A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 79-től a Hobo Bluesben tagjaként lett országszerte ismert, miután ebből kivált előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség. Legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a tátos volt. Szlovénia és Olaszország közös stratégiai érdekének nevezte az Európai Unió bővítésének felgyorsítását a szlovén és az olasz külügyminiszter Nova Goricában. A két tárcavezető a schengeni határellenőrzésekről, a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról és a kisebbségek helyzetéről is tárgyal. A külügyminiszterek szerint a bővítési folyamatnak hitelesebbnek és gyorsabbnak kell lennie, és fenn kell tartania a Nyugat-Balkán országainak, valamint Ukrajnának és Moldovának az uniós csatlakozási perspektíváját. Ma egy hidegfronthoz feltámadó északnyugati szelet és lehűlést, a felhőzet erősen megnövekszik, és kisebb esőre, záporokra is számítani kell a térségben. Délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megviselheti az időjárás.
2: Induljon egy újabb óra, itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: Lukács, első fejezet, 37. igevers. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Kedves hallgatom! Minden napjainkban lehet bánat, reménytelenség és nehézség, ha arra tekintünk, mert senkinek sem egyszerű az élete. Talán te is szembenézhettél már lehetetlennek tűnő helyzetekkel, amikor azt se tudtad, hogy mi jön az adott dolog után. Lukács azt írja ebben az igeversben, hogy bármivel is néz jelenleg szembe, az Úrnak semmi sem lehetetlen. Ő ismeri a helyzeted, és meg is tudja oldani azt. Nem tudod azt mondani neki, hogy Uram, te nem tudsz segíteni, mert ő ismer téged megfoganásod óta. Nyisd ki Isten felé a szíved, térd meg hozzá, bízz benne, hogy gyermeke lehess egy örök életen át, mert ő már nem fog magadra hagyni, semmivel és senkivel szemben sem. Imádkozz és figyelj az Úr vezetésére, mert neki semmi sem lehetetlen. Ő képes átfordítani a reménytelen helyzeteket is reménytelivé. Olvasd Isten szavát, a Bibliát, tartsd ki minden helyzetben az Úr mellett, bízd rá magad az ő vezetésére és szeretetére. Drága mennyei atyám, Köszönöm, hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy számodra semmi sem lehetetlen, és hogy a reménytelent is reménytelivé tudod fordítani. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy megtaláljon téged, és kinyissa feléd a szívét, átadja neked az életét, hogy mennyei atyaként, mint egy szerető szülő, te vezethesd őt. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Amen.
2: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.

0: Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat, itt a Geri Show-ban.
1: És el is kezdjük a második órát itt a Geri Show-ban, a Hobby Rádió mikrofonja mögött Geri vagyok, és ma a napjaink és az elmúlt évek legjobb slágereit hoztam nektek. Az elmúlt percekben itt voltak a bibliai gondolatok, utána pedig egy nagyon szép dicsőítő dalt hallottunk. Mégpedig, ha velem van az Úr, akkor mitől félnék? Hát igen, egyébként, hogyha valaki hívő és hisz Istenben, akkor ott nincs lehetetlen igazából. Jövő héten is lesznek bibliai gondolatok, 2 óra után körülbelül 10 perccel érdemes velünk tartani majd akkor is. Most pedig zenei felhozatalunkkal folytatjuk tovább itt a Hobby Rádió műsorát. www.hobbyradio.hu ez a hivatalos oldalunk, itt híreket és olvashatok, illetve egyéb információkat a rádióval kapcsolatban, valamint a Facebookon is megtaláltok bennünket, facebook.com/hobbyradio.hu. Itt pedig eseményekről, programokról, érdekes dolgokról tájékozódhattok, amihez hozzá is tudtok szólni. Levelet is írhattok nekünk, illetve hát e-mailt gery.kukac@hobbyradio.hu. Itt pedig bármiről írhattok véleményt, ötletet, javaslatot, mármint a műsorainkkal kapcsolatban mindenképp, és ezekre válaszolni is fogunk valamelyik adás alkalmával, hogyha az szükséges. Na de már is folytatjuk tovább jobbnál jobb dalokkal itt a Hobby Rádió műsorát egészen délután 3-ig. Tartsatok velünk, érezzétek jól magatokat!

Ez volt a Mixed Feelings, ez is kevert érzések, és a Mirelli-től hallottuk ezt a dalt. Hát igen, egyébként van olyan helyzet, amikor tényleg kevertek az érzések, bár hogy pontosan mire gondolta az énekes, illetve hát ez a dal miről is szólt. Hát mondjuk a cím azt jelezte egyértelműen, hogy kevert érzésekről. Mi pedig folytatjuk tovább itt a műsorunkat a Hobby Rádióban. 14 óra 25 perc van, és 24 fok van, egy kicsit felhős odakint az idő, de attól függetlenül remélem, hogy mindenki tényleg úgy tölti az idejét, ahogy szeretné, és mi sem fogunk beleszólni nagyon sokat a zenékben ma, azért, mert ma zenenapot tartunk itt a Hobby Rádió Geri Show című műsorában, aztán jövő héten már remélhetőleg, hogy rendeződik minden, egyébként fogunk mesélni, de úgy gondoltam, hogy nem egyedül akarok erről én mesélni, hanem majd itt jön majd kincsem, feleségem, mindenesen Fruzsi, akivel majd jövő héten talán addig már eljutunk odáig, hogy fogunk tudni mesélni arról, hogy mik is történtek így nagyjából. Nem azért, hogy fölvágjunk vele, vagy akármi, vagy bármi, hogy itt kiteregessünk bármit is, hanem azért bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor különféle megoldások szükségesek, anélkül, hogy az ember mondjuk bepánikolna. És hát ehhez azért tudunk segítséget nyújtani egy kicsit, én úgy gondolom, azzal, hogy a történetünket elmeséljük. Úgyhogy majd jövő héten csütörtökön számíthatok arra, hogy elmondjuk majd nektek, mi is történt. Hát addig is azért remélem, mindenki ki fog tartani, mi pedig most zenével haladunk tovább itt a Hobby Rádióban.

egy nagyszerű feldolgozást hallottunk, ez volt az Abban Money Money című felvétele eredetileg, de most egész más változatban hallottuk. Hát igen, a pénz is nagyon fontos, de hogyha túlságosan fontos, az már viszont nem jó, úgyhogy erre mindenki figyeljen oda, és akkor pedig megyünk tovább a következő dallal. Itt a Hobby Rádióban egészen délután 3-ig lesz megtartva itt a zene óra, úgymond. Ez itt a Geri Show, jövő héten, ahogy említettem, az előbbiekben jön majd Fruzsi, a feleségem, kincsem, mindenesem, és akkor majd mesélünk nektek. Addig is most tovább zenélünk.

Nos, hát hamar eltelt ez a két óra. Ennyi fért bele mai műsorunkba, ez volt a Geri Show itt a Hobby Rádióban. Csütörtökönként 13 és 15 óra között hallhattok bennünket. Jövő héten már kincsem feleségem, Frúzsi is érkezik hozzánk, és akkor témázgatunk, illetve mesélünk egy kicsit majd nektek, hogy mik is történnek így nagyjából. Nos, hát remélem, hogy mindenki jól érezte magát az elmúlt két órában. geriy@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhattok továbbra is véleményeket, ötleteket, javaslatokat a műsorral kapcsolatban. Ezekre majd valamelyik adás folyamán válaszolni is fogunk. www.hobbyradio.hu, ez a rádió hivatalos weboldala, itt híreket olvashattok, illetve magát a rádiót is hallgathatjátok, de van még egy lehetőség, ez pedig a facebook.com/hobbyradio.hu, itt pedig eseményekhez, programokhoz, különféle információkhoz interaktív módon hozzá tudtok szólni, és itt elvileg hamarabb is kaptok választ, hogyha kérdeztek valamit. Hát ez attól függ, hogy a kollégák mennyire készségesebb válaszolnak, ugye? Nos, hát remélem, mindenki jól érezte magát az elmúlt két órában. A következőkben is maradjatok velünk, hiszen jönnek továbbra is a jobbnál jobb zenék, kicsit a régebbi időkből, mint ahogy az elmúlt két órában hallhattátok, de nagyon vegyes a Hobby Rádió zenei felhozatala is, úgyhogy érdemes velünk tölteni az időtöket, illetve sok-sok műsor vár még rátok. Legközelebb pedig velünk csütörtökön találkoztatok majd a Geri Show-ban 13 órától. Nos, mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánok, és mivel hamarosan itt a hétvége, ezért nagyon kellemes hétvégét is. Sziasztok!

0: volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: A világnak több szerény zsenire lenne szüksége. Olyan kevesen maradtunk.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Újra elindul az Erasmus program az egyetemistáknak. Életminőséget javító fejlesztéseket Baranyai falvakban. Pénteken többfelé zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi Minta térségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsekkel. A főegyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. A magyarországi előállítású babavizeket vizsgálták a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a Supermenta termékteszt programban. Az 5 vizsgált termék közül egy nem felelt meg az előírásoknak, tájékoztatta a hivatal csütörtökön az MT-t. Élelmiszerbiztonsági szempontból mindegyik termék megfelelt az előírásoknak, egy termék ásványi anyag tartalma haladta meg a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért azt nem lehet csecsemő tápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni, írta a közleményében a Nibik. A hatósági felügyelők eljárást indítottak az érintett termékkel szemben. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, korra reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Hobby Rádió. A mikrofonnál Pillét hallják.
2: Talán hétvégi kirándulásként is jó lehet a Veresegyházi állatkert meglátogatása. A medve otthonként is emlegetett parkot Szilágyi Istvánnal, a Fehér Kereszt állatvédő liga kurátorával jártuk be.
3: 98-ban hozta létre a Veresegyházi önkormányzat, most jelenleg 39 medve van, az indulásnál 16 volt. Volt egy gödöllői lakos, aki egy volt mafém telepen húzta meg magát 50-60 kutyával, jó pár medvével és farkasokkal. A mafém telep gyakorlatilag egy ilyen műtermi, mesterséges építmény volt, lakhatása alig ha nevezhető alkalmasnak. Az Állatvédő Világszervezet, a VISPA medve szekciója megkeresett bennünket, a Fehér Kereszt Állatvédő Ligát, hogy segítsünk területet találni, és itt a Veresegyházi önkormányzat készsége ezt felvállalta. Nagyon jól tették most, mint ez kiderült, mert a belépő jegyekből, ami egyébként 300 forint, a négyszeresét megtermeli a fenntartási költségnek a medve otthon. Most jelenleg 39 medve van, 22 európai szürkefarkas, így gyakorlatilag ez nagy ragadozókról szól. Ha most már állatkert, egészen más feltételek kellenek ehhez. Lehet így pályázni, de mindenki úgy ismeri, hogy medve otthon. Bővült, van két rénszarvasunk, itt mentünk el most, akit simogattatok, van egy szarvasunk, és ami még érdekes, hogy nekünk van 5 imprint farkasunk, akiket egy éves kortól nevelünk itt a kifutó kisebbik részében. Ők 10 napos kortól vannak velünk, és 10 napos szemnyitási időtől elfogadják az ember közeledését, látogatókat viszünk be, és ami nem nagy dolog, de ki is hozzuk őket egészségben és épségben. És most van 3 pici, akit neveltünk az elmúlt 2 hétben. Volt itt egy sajnálatos tragédia. Meglőttek 2 hímfarkast egy falkában, ugye mondtam, hogy 22 felnőtt farkas van. Meglőtték a 2 erős 6-7 év körüli hímet, felbojdult a falka, és ezért az anya állat kidobta a 3 kölyköt, 2-t nevel, 3-at nem, és ezt a 3-at magunkhoz vettük, és ők is mennek majd a mi általunk nevelt 5 farkas falkába. Ez egy ideális falka lesz majd, mert akkor lesz 6 hím és 2 nőstény.
4: Kik lőtték meg ezeket a falkasokat?
3: Nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, mindenesetre egy értelmetlen dolog, mert a prémiát nem hiszem, mert a prémet nem is tudta volna kihozni a kerítés miatt. Villanypásztor védi. Ez egyfajta ilyen virtus volt, mert aznap 1200 látogatója volt a medve otthonnak. Ez 11 és 12 óra között volt fényes nappal. Itt a Fehér Kereszt épített egy mosómedve menhelyet. Vannak kormányos medveinknek is egy kifutó rész, hogyha esetleg az igény úgy diktálja, és sok mosómedvét adnak le a gazdák, akkor bővíthetjük, mert a tavalyi kormányrendelet értelmében háznál tartott mosómedvéket ivartanítani kell. Utódokat nem hozhatnak létre, mert egy idegen fajról beszélünk, amelyik Magyarországon nem őshonos, sőt Európában sem. Nagyon sokan tartanak sajnálatos módon, és a fokozottan védett természeti értékeinket tönkreteszik.
4: Csak a mosómedvékre igaz, tehát a farkasoknak születhetnek kicsinyei.
3: Itt nem szaporítjuk az állatokat, ez egy véletlen szülés volt. Valamelyik állatnak nem sikerült az ivartanítása, tudod? Aztán így alakul ez a helyzet. Nem célunk az, hogy több állat legyen. Ez bőven elegendő. Az egy állatra jutó négyzetméter szempontjából 7 hektáron van egyébként ez a terület, de majd bővítjük fokozatosan. Tervezzük, hogy gyűjtünk az 5 felnőtt farkasnak, illetve a 3 picinek, akik majd együtt lesznek, egy külön saját kifutót. Oda már évvégétől nem lehet látogatóknak bejönni, oda már csak mi megyünk be, mert már elérik azt az életkort, amikor nekünk fontos, hogy biztonságos körülmények között dolgozunk, tehát ki is tudjuk hozni az embereket, úgyhogy nem játszunk a tűzzel, még annyit, hogy ilyet még a világon nem csináltak, hogy egyáltalán felnőtt európai szürke farkasokat neveltek volna 10 napos kortól, és látogatókat vittünk volna be. Az a cél ezzel, hogy a farkasnak ezt a stigmáját levegyük, amit 200 évvel, 300 évvel ezelőtt ráakasztottunk. Ugye őt féregnek hívták régebben, egy abszolút kártékony állatnak titulálták. Egyébként nem így van, ezt szeretnénk bebizonyítani a kollégáimmal.
4: Azért ezek vadállatok, a medve, a farkas. Milyen szakképesítés kell egyébként ahhoz, hogy valaki foglalkozzon velük?
3: Nekem az egyik szakmám ökológus, ami abszolút nem ide vág, de én 21 éve foglalkozom állatokkal, tehát az állatvédelem során én rengeteg mindent megtanultam. Most megyünk el éppen a kicsi kotorékja mellett, de most már bent vannak, mert jön az eső és behúzódnak. Ott van a kotorékjuk egyébként, egy ilyen föld alatti üregbe szüli le az anya a kölykeit, és egyszerre két anyaállat is bemegy egy föld alatti barlangba, és nevelik a picinyeiket. Képesítés igazából van, akit állattenyésztők, vannak, akik állatkerti múlttal bírnak, vannak itt kaszkadőrök, akik itt dolgoznak, tehát legkülönfélebb emberek gyűltek itt össze.
4: Említetted az elején, hogy filmes állatok voltak, illetve cirkuszi
3: medvék. Nem, cirkuszit nem mondtam, ez egy tévhit, mindenki azt hiszi és azt gondolja, hogy a medvék cirkuszból kerülnek ide, ez nem így van. A cirkuszosok világa egészen más világ, ők nem válnak meg az öreg porondra alkalmatlan állataiktól, nem adják ide a medve otthonnak. Ami szörnyű, sajnos magánállattartásból kerülnek ide az állatok.
4: Ki az, aki medvét tart otthon?
3: Sokan, sok hülye ember, aki azt hiszi, hogy ezáltal több lesz az élete, gazdagabb lesz, és egyrészt bizonyos egzisztencia kell hozzá, mert azért a táplálása nem egyszerű egy medvének, de nagyon sanyarú körülmények közül kerülnek ide. Nemrégiben a legutolsó medvét például tóalmásról koboztuk el, egy vidéki parasztanyán mindenki úgy ismerte az embert, hogy medvés. Az utóbbi időben jakterjereket engedtek a medve közelébe, 1500 forintot ezért leszurkoltak az embernek. Hát így próbált egy kis haszonra szert tenni. Mindegy, nagy vadak, védett állatok, a medve is, a farkas is, vannak itt gólyáink is egyébként. Van egy ilyen fedetlen volier, ahol a gólyák itt kitelelnek, nem akarnak elmenni, nagyon jól érzik itt magukat.
4: Lehet egyébként ezeket a medvéket vagy farkasokat tanítani valóban, vagy ez csak egy össze-vissza gondolat?
3: Hát van egy nagyon kedves ismerősünk, aki filmezik nagy ragadozókkal. Tőle tudjuk azt, hogy különböző trükkökkel, technikákkal lehet az állatokat motiválni arra, hogy bizonyos cselekvés sorokat megtegyenek, de a farkas sem tanítható. Ő nem összetévesztendő a domestifikált kutyával, ami valamikor elkezdődött 15 ezer évvel, de most már egyes ásatások szerint 80 ezer évvel ezelőtt is kezdődött, mert emberi maradványok között találtak kutya, úgymond farkas csontot. Itt lőtték meg egyébként, most megyünk el amellett a rész mellett, ahol meglőtték a két kínfarkast. Sokan így kérdezik, hogy hát ők vinnének haza, és akkor megkérdezik, minek? Tehát most azért, hogy egy ketrecbe ítéljük. Ugye egy medve elél 30-35 évig is, 3x3-as ketrecben el lehet képzelni, hogy milyen élete van, fajtársak nélkül, vagy egy farkast mondjuk egy kennelbe szorítani. Mi értelme van? Előbb-utóbb ellene fordul a gazdájának, értelmetlenség. Nagy ragadozó és védett állat. Sajnos a környező országokban lőhetőek.
4: Fönn lehet tartani egyébként egy ilyen állatkertet önkormányzati, illetve látogatói adományokból, támogatásokból?
3: Hát a belépő díj az elég karcsú, hogyha mondjuk összevettem egy vidéki vagy fővárosi állatkerti belépő díjjal, az a 300 forint, az senkit nem ver a földhöz. 152 ezer látogatója volt tavaly a medve otthonnak, a négyszeresét megtermeli az önkormányzatnak. De rengeteg adomány van, tehát most érünk majd mindjárt a mosómedve kifutóhoz, ami egyébként csodálatos dolog, mert a mosómedve alapvetően éjszakai állat.
0: Fölébredtek.
3: És ilyet én még nem láttam, hogy nappal mézzel letetnék őket. Ez elég ritka pillanat, mert általában egész nap alszanak.
4: Egyébként mézet legálisan esznek vagy ehetnek a medvék?
3: Igen.
4: Tehát valóban szeretik?
3: Abszolút. Természetben ugyanúgy található méz, nem attól megy tönkre egy állatnak a fogazata, meg is keresi magának a mézet. Az áfonyától kezdve például a farkas is eszik gyümölcsöt, mézféléket, rovarokat, dögöket, a legszélsőségesebb táplálkozási listát fel lehet sorolni mindkét nagy ragadozónál. Itt vannak bent a medvék között farkasok, azok embertámadott farkasok, illetve omega állatok, mert a farkasok közt egy nagyon komoly hierarchia van, egy nagyon szigorú sorrend, ranglétra, és ez változik folyamatosan. Nehéz volt gyógykezelni az omega állatokat, a ranglétra legalsó fokán lévőket. Benyűvesedik nyáron, rengeteg fülsérülésük van, főleg mert azon a tájékon bántják egymást, ide lett behelyezve idősebb állatok, meg amelyik esetleg ember támadott, és ők érdekes módon itt a medvék közt ragyogóan el vannak egyébként, tehát lehet őket együtt tartani, mert csúcsragadozó mind a kettő. Territoriális állatok, de elegendő hely van számukra, hogy itt mindenkinek megvan a maga területe, és ők egy saját falkát képeztek ezek a bent lévő farkasok is.
4: Akkor a farkasról elmondtad, hogy embert nem támad alapértelmezésben.
3: A farkas sose támad embert. Augusztus tájékán, amikor az utódnevelési időszaknak vége van, és 4-5 hónaposak a kicsik, akkor szoktak nyájakat fizedelni, de embert nem támad, csak akkor, ha eset mondjuk egy kotorékot elkezdesz ásni a természetben, de ott is azt inkább ott hagyja az anyja. A falka az mondjuk védekezik, de az embert nem támadják. A medve is ugyanígy él, tehát medvét is, hogyha a kis bocsa, ugye 3 éves korig neveli a bocsot, ha mondjuk nem tud kikerülni téged, akkor támad. Vagy most a Yellowstone-ban azt hiszem ott találtak egy grizzlit, aki 10-valahány ember csontvázát begyűjtötte a barlangjába, az meg azért volt, mert a vadászokat rájött, hogy az ember hús sokkal könnyebben beszerezhető, egyrészt öregebb volt, és az ember nem kell annyira ügyesen levadászni, mint egy menekülő állatot. Egyébként Magyarországon régebben őshonos volt a farkas, csak nem jó megközelítéssel kommunikálták ezt a vadászlistákon, összetévesztendő az aranysakállal. Az aranysakál és a farkas közt az a különbség, hogy az aranysakál kifejezetten lápos vidékeken él, a róka és a farkas mérete közti méretű, sokkal vékonyabb dongájú, mint egy középtermetű kutya. Most van visszatérőben egyébként Magyarországon, és sajnos a róka sorsára jut, mert irtandó duvad lesz az aranysakál. Igazából a hazai farkas populációt az sikerült az elmúlt 200 évben olyannyira meggyéríteni, hogy ki is halt. 30-as években még 250 körüli egyedet, jól emlékszem, annyit tartottak nyilván. Na ez egy roppant agresszív medve, ő nemrégiben került ide, most ebbe a sarokba szorult, itt egy medve mellett megyünk el. Ez egy fiatal 5-6 éves állat és borzasztó agresszív.
0: Nem látszik rajtam békésen. Kerítés mögött.
3: Igen, ma már láttuk futni, úgyhogy a túloldalon ott már kergetőztek. Ez a párzási időszakot jelzi.
4: Ezeket a vadakat már nem lehetne visszaengedni ugye az erdőbe, a természetes közelükbe.
3: De csak éppen lelőnék a vadászok 2 perc alatt. Magyarország hozzáállása, a természetvédelmi hatóság hozzáállása azért szerintem megkérdőjelezhető lenne ebben az ügyben. Hát meg a vadász lobby. Tehát nem tudom, mit szólnának hozzá a vadászok, hogyha csúcsragadozók az emberen kívül gyérítenék az állatállományt. Ami nagyon komoly gazdasági hasznot hoz, ez egy 1 milliárdos üzlet a vadászat. Tehát biztos, hogy kilövésre ítélnék őket. Addig, ameddig itt vannak bent.
4: Hogyan lehet továbbfejleszteni ezt a medve otthont? Vannak-e közeli-távoli tervek?
3: Tervezzük a kifutóépítést. Tervezzük egy magyar fajtákat bemutató terület kialakítását, ilyen korábban is volt, csak most ezért ezek takarmányállatok voltak. Most tervezzük elsősorban az új farkas kifutót. Szeretnénk ragadozó madárvóliert is építeni, ez nagyon hasznos volna. Sérült, már röpképtelen madarakat, amelyek védett természeti értéket képviselnek, azokat betenni. Elég sok ragadozó madarat mentünk, sok van belőlük sajnos.
5: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

hívnod, kérlek, ne segíts. Én háttal úszom a part után, az árral szemben nincs esély. A test kihűl,

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
3: Telegítenek a mentősök oktatását és a mentés irányítást. A hibridek a legértékálóbb használt autók. Pénteken változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölte reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja, halál hírét a zenész Facebook oldalán közölték csütörtökön. A többszörös arany, platina és gyémánt lemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 79-től a Hobo Bluesben tagjaként lett országszerte ismert, miután ebből kivált előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda a tátos volt. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Művészarcok. Ágai Karola. Harmadik rész. Ágai Karola mindig nagy tisztelettel beszélt Osváth Júliáról. A legendás énekesnő sokat segített neki a Mozart szerepek megformálásában. Mikor megkapta a Szöktetés a Szarájból című Mozart operából Konstanca szerepét, sem maradt el Osváth segítsége. Következik Konstanca áriája a második felvonásból. A pasa kínzással fenyegeti Konstancát, a lány tántoríthatatlan, még ha mágiával fenyegetik Seresz hűtlen szerelméhez.

Donizetti Szerelmi Bájital című operáját 1964-ben az ősbemutató után 134 évvel mutatták be Budapesten. Jurkovics Mária pályája delelőjén későn kapta meg a szerepet. Ágai Karola Jurkovics Máriával felváltva énekelte a Adina szerepét. A kritikák nem voltak túl elismerőek. Jurkovics Mária egy nagy és sikeres művészpálya delén túlvállalkozott új szerepére. A szólamának vokális buktatóit finom, kulturált énekléssel került el. Ágai Karola illúziót keltő Adina volt, biztos magassága jól érvényesült, egy-két helyen éreztük csak hangvételét kissé keménynek. Az érthető szövegmondásra azonban több gondot kell fordítania. Sajnos Ágai Karolával nem készült hangfelvétel ebben a szerepében. Hallgassuk meg Donizetti Rita című operájából a főszereplő áriáját. A kardos fogadósné szólama van olyan nehéz, mint Adina szerepe. Azt is bizonyítja, hogy Ágai Karola a zeneszerző vígoperáiban is kiváló.

Lotó Márta című operájának bemutatója 1965. január 31-én volt az Erkel Színházban. A kritika szerint Ágai Karola nehéz és virtuóz szólamának fölényes technikájú énekese. Következzék a Rózsa dal Lotó művéből. A királyné udvarhölgye és szolgája unatkozik az udvarban, áruhát öltenek és beállnak egy fogadóba cselédnek. Természetesen semmilyen munkára nem alkalmasak, de a fogadós beleszeret a létibe, aki Márta álnéven szolgál nála. Nem fogadhatja el a férfi szerelmét, mert leleplezné magát, de az áriája azért kifejezi a szerelmét és a búcsú fájdalmát.

Ágai Karola keveset beszélt a magánéletéről. A világifjúsági találkozón, amit 4 évente rendeztek, megismerkedett a legendás gitárművésszel Szendrey Karper Lászlóval. Mindketten házasok voltak. A válások után összeházasodtak, és az énekesnő első házasságából származó kisfiát, Miklóskát is ők nevelték. 1964-ben a férj japán turnéra indult, Ágai Karola pedig a Lammer Mori Luciát énekelte Írországban. Végül november 8-án érkeztek haza. Első utunk a kisfiamhoz vezetett, aki átmenetileg vidéken járt iskolába, míg lakásunk átépítése befejeződik, addig mi magunk is szállodába kényszerültünk. Sok mesélnivalónk volt egymásnak, s alig vártuk, hogy a karácsonyt már a szép új otthonunkban tölthessük, ahol neki saját szobája lesz. Azzal váltunk el, hogy az ünnepek után már vissza sem egy tatára, Pesten folytatja majd az iskola éveit. Megölelt és a fülembe súgta: nagyon szeretlek, anyukám. Én is, drága kisfiam. Úgy éreztem, révbe jutottunk, családi életünk boldog, pályánk egyenesen fut, sikereink vannak itthon és külföldön is. És akkor, mint derültékből a villám, lecsapott ránk a szörnyű tragédia. 1964. november 10-én délelőtt próba van a színházban. Szokatlan dolog, telefonhoz hívnak. Tatáról keresnek: a kisfiam rosszul lett az iskolában, azonnal jöjjünk. De hát mi történt? Kitérő válasz, és végül ismét a sürgetés: siessenek. Férjemmel rögtön kocsiba ültünk, szágódunk Tatára. Rossz sejtések gyötörnek mindkettőnket, különféle variációkban tépelődünk, csak arra nem akarunk gondolni. A kisfiam szállásadói nagyszerű tanáremberek szokogva fogadnak. Hol a gyerek? Mi van vele? Nincs többé, felelik. Angyal lett belőle. Az iskolai nagyszünetben az udvaron szaladgált a többiekkel, vidáman belefeledkezve a játék örömébe. Egyszer csak összeesett, és nem mozdult többet. Megállt a kicsi szíve. De hát miért? Faggattam kétségbe esetten az orvost, hiszen soha semmi baja nem volt. Előfordul néha, mondták később a kórházban, hogy valakinek nagyon fejletlen és gyenge a szíve, csak nincs tünet, nem venni észre. A történet befejeztetett, egyetlen pillanat alatt elveszíteni egy épp, csupa élet gyönyörűséges gyermeket, szavakkal ki nem fejezhető fájdalom. Attól azonban senki sem válthatott meg, amit a hivatásom rót ki rám. A színház a színház, ahol a függöny esténként felmegy, és egy szereplő magángyásza miatt előadás nem maradhat el. Másodszor is ugyanaz vált rám, amit anyám halálakor egyszer már átéltem. Elveszítem, aki a legdrágább nekem, s alig, hogy földbe kerül a koporsója, ki kell lépnem a színpadra, hogy énekeljek. Ma sem tudom, honnan vettem az erőt, hogy egyáltalán hang jöjjön ki a torkomon. Az életrajzi könyv írója megkérdezte, hogy az egyik könyves polcon mit keres egy félig kész repülőgép modell. Ez Laci és a kisfiam utolsó közös munkája.

0: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: hobbyradio.hu
0: A rádiót.

0: Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Ted Mulshaw.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, nem táncolj még!
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdő egészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozna a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, korra reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

korszak, ami nem hiányozhat. Ez a Nekem 80.

0: Papi Rádió.
1: Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást, a felszín alatti vizek védelme kiemelt ügy. Pénteken napközben változóan felhős idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. A Katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőr főkapitányság a polisz.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvívője. A szóvívő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma szeptember 17-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 22,8 fok van. Ma Zsófia hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1538-ban Erdélyi Országgyűlés Kolozsvárott. Elhatározták, hogy ajándékokkal vásárolják meg első Szulejmán jóindulatát. E célra adókat vetettek ki. 1937-ben Szentgyörgyi Albert a C-vitamin felfedezéséért Nobel-díjat kapott. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió.
5: Műsorajánló.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás.
4: Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 17-én a Zsófia nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű néve a Szófia, névből ered, jelentése pedig bölcsesség. A Zsófia rendkívül gyors, éleseszű, találékony gondolkodású személyiség lehet, elemzőkészségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik, szereti befejezni, aminek nekilátott, anélkül, hogy közben mások zavarnák. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsóci, Zsóvika, valamint Zsóka, jeles viselői, Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, valamint újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, és ön, kedves Zsófia. Ugyanezen a napon, szeptember 17-én a Zsófiákon kívül köszöntjük még az Ariadna, Ariadné, Arián, Galamb, Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert, Ludmilla, Oriana, Paloma, Roberto, Robin, Robinson, Robert, Sophie, Sophia, valamint Zsófi nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Szeptember 17-e van. 1787-ben ezen a napon írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. 1935-ben született Ken Kenessy, a Szál a kakuk fészkére című könyv szerzője. 1939-ben Szovjetunió betört Lengyelországba. Németország már szeptember 1-én megtámadta Lengyelországot. 1991-ben a Guns N' Roses Use Your Illusion 1 és 2 című albumait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Az érdeklődés akkora volt, hogy 2 óra múlva már 500 000 darabot adtak el belőlük. 1969-ben született Kay Flint, a Prodigy tűzgyújtó ördög fiókája. 1966-ban jelent meg a Mission Impossible sorozat a CBS képernyőjén. 1999-ben Eminem ellen a saját anyja 10 millió dolláros pert indít. A rapper ugyanis interjúiban és dalszövegeiben előszeretettel ócsárolta mamáját.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 17-én, üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1382-vel kezdünk szeptember 17-én, apja első Nagy Lajos magyar és lengyel király halála után Székesfehérvárat megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. A 17. századdal folytatjuk 1630. szeptember 17-én a Massachusetts-öböl egyik félszigetén megalapították Three Mountain települését, a későbbi Bostont. John Winthrop vezetésével a Massachusetts-öböl társaság puritán telepesei alapították a várost. Three Mountain-t később Boston névre keresztelték, amely 1632-ben a Massachusetts kolónia fővárosa lett. Folytassuk a 18. század végével, 1787. szeptember 17-én aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágok szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. Ugorjunk a 19. század közepére, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 17-én meghalt William Henry Fox Talbot, angol természettudós, a fényképezési eljárás egyik úttörője. Ugorjunk a 20. századra, 1923. szeptember 17-én Kassán megszületett Hosszú Ferenc író, műfordító. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, Karel Čapek, Jaroslav Hašek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. Még mindig a 20. századi a főszerep, 1932. szeptember 17-én halt meg Dezsi Lajos, irodalomtörténész, akadémikus. Folytassuk 1944-jel, szeptember 17-én Budapesten született Bicskei Bertalan labdarúgó edző. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 17-én házasságot kötött Sophia Loren és Carlo Ponti. Korábbi válásuk és az olasz törvények miatt 1957-ben, majd 1962-ben is összeházasodtak, de csak az 1966-ban Franciaországban kötött házasságuk volt érvényes. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió.
6: Hogy menjetek ki a busztába?

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
1: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

0: 2026. szeptember 17-e csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 33-tól 50. vers. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja a lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, azt kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Elmélkedés. A jelenet, amelyet Lukács evangélista elénk állít, bensőséges és megrendítő. Egy bűnös asszony betér a farizeus házába, könnyekkel öntözi Jézus lábát, hajával törli meg, majd megkeni illatszerrel. A vendégek döbbenten figyelik mozdulatait és Jézust, aki nem utasítja előtt. A történet középpontjában nem az asszony bűnei állnak, hanem a szeretete. Jézus világosan kimondja, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. A farizeus, aki önmagát igaznak tartja, nem érti ezt. Nem látja a másik ember küzdelmét, észre sem veszi Jézus irgalmát. Aki viszont már megkapta az irgalmat, tudja, hogy mindenre szeretettel kell válaszolni. Könnyen ítélkezünk mások felett, különösen akkor, ha nem ismerjük igazán az életüket. De Jézus nem a múlt bűneit idézi, hanem a jelenben megnyilvánuló szeretetet. Az asszony könnyeiben jelen van a bűnbánat és a hála is, mert tudja, hogy Jézus az irgalom forrása. A hit akkor kezdődik, amikor az ember bűnbánattal leborul Isten előtt. Amikor nem mentegetőzünk, hanem bocsánatot kérünk. Amikor nem tagadjuk a bűnt, hanem irgalomra vágyunk. Az isteni irgalmasságra válasz csak egy lehet, a szeretet. Aki igazán megértette, milyen sokat bocsátott meg neki Isten, új úton indulhat el, a lelki újjászületés útján. Jézus ma hozzánk fordul. Látod ezt az asszonyt? Meglátod-e a bűnös múlt mögött a megtérő embert? Uram Jézus Krisztus, te nem a bűneimet nézed, hanem a szívemet, és irgalommal közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem ítélsz el, hanem felemelsz, megtisztítod lelkemet, és új úton indítasz el. Adj nekem bűnbánó szívet, amely nem takargatja a hibákat, hanem megnyílik előtted, és adj nekem a megbocsátásodért hálás szívet. Segíts, hogy ne ítélkezzek mások felett, hanem irgalmas szívvel tekintsek minden emberre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Háfezenhófer Brigittától hallották.
1: hobbiradio.hu
2: A rádiót.
3: There is no light, there is sound. Sound. Sound. There is no light, there is sound. Sound. Sound. There is no light, there is sound. Sound. Sound. There is no light, there is sound. Sound. Sound.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Coca-Cola koncentrátumot, amelynek hígításával készül az üdítő ital, szállító tartálykocsikat erősen maróanyag felirattal látják el? A Sprite üdítő ital koncentrátumát szállító tartálykocsit a maróanyagra figyelmeztető tábla mellett még tűzveszélyes jelzéssel is el kell látni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.
3: Ne

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Budapesten 22,8 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: A hibrid autók a leginkább értékállóak. A Vatikánba utazik Magyar Péter. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatja felhősödés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölte reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel. A Főegyház megye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: A vérebek. Ma éjjel történt. Pár hónapja érkeztek meg a vérebek, 6 behemót kutya, egy ávós tisztessel. Édeskeveset törődtünk velük. Mit árthatnak ugyan még nékünket dögök, őrtornyok, pisztolyok, szöges drót, géppuskák, slángszórók között? Az őrök néhány labtársunkat választották ki, s ezeken tanították be a kutyákat a törzs előtt, a zöld gyepen. Fogd meg a rablót, ordították, s a félholt emberek után ma szaladtak velük. Ha elérték, visszatartották a kutyát, vagy nem. Ilyen te csaholásra ébredtem fel a vackamon őrségváltáskor. Aztán ezt is megszoktam, mint mást. Csak azon csodálkoztam, hogy az ávósok dühött szövetségeseik iránt sem ismernek irgalmat, és ezeket is rúgják, verik, kővel dobálják, mint bennünket, s ahogy a moskusokat is agyoncsapják, s ahogy a szembe szalamanderek lábait elcsapkodják szekercéjükkel, s ahogy az útról gondosan letérnek, hogy egy halvány lila kökörcsint eltapossanak. Szerettem ott kin a kutyákat, ők is engem. De a vérebek közelét itt sehogy se bírtam, és elfogott a rémület, ha mellettük kellett dolgoznom. Egy borjúképű tejfehér szukától féltem a legjobban, ez oldalvást fordult felém, s úgy bábult mindig. Hagyd már abba, gondoltam, undok szörnyeteg, büdös vagyok, és fogpiszkáló lábszárcsontom nem jó neked, combom, mint csontváz a szertárban, hátuljamon hús nem maradt, s ráadásul jog, törvény ellen, és ártatlanul tartanak-e táborba, mint szinte minden rabtársamat. Legyen elég, ne nézz vérszomjas dög, de az csak nem vette le rólam szemét. Ma éjjel álmomban hallottam a nagy ugatást a barak előtt, s az őrt, ki az ajtóról leszette a nehéz vasat. És aztán félig ébren hallottam, ahogy kihívott valakit. Az embert, hogy ne leljen nyugtot, valatni ilyenkor viszik egy összeesküvés ügyében, mit aznap délben a kehes bérgyilkos Péter Gábor fundált kiíró asztala megett. A barak, mintha szétnyílt volna, hosszában átfütyült a szél, s egyszerre ott feküdt mellettem a borjúképű tejfehér véreb. Kinyúlt, és meg se moccant, csak éppen halántékomat nyalta buzgón. Én puha szőrét csókoltam a torka alatt, és átöleltem. Kintről az őr kíváncsiskodott, a kutyák, amire egy csipító fejhang a facsisztákhoz álltak át. Ezen röhögtek. Velem szem közt a Pritchen Ziegler Bandi és Somogyi Béla közt mindketten felültek egy sötét, nehéz test, mint négy kézzel simogattak. Víz van, de miből etetem, töprengtem, s már is elaludtam a fejével a mellemen. Együtt ébredtünk föl ma reggel. Oly hosszú volt a munkanap fenn a hegyen. Csak egy órája, hogy bevonultunk alkonyat előtt. A törzs alatt a lejtőn vérbe fagyva feküdt az öt kutya, és csak a fehér élt még a kettős drótsövény között. Járt lassan, körbe, három lábon lecsüggő fejjel. Szép fehér szőrének már megtört a fénye, csupa agyag volt, csupa vér, olykor megállt egy pillanatra, bizonytalanul, mint aki megadta magát, s felvonított az ávósok barakjai felé. 100 lépés volt közöttünk, s az árok. A baka lelő az őrtoronyból, ha átmászok. Vér és bugyborgó levegő tört fel az oldalán a sebből. Én meg csak álltam, mit tegyek. Jaj, Magyarország, sóhajtottam, és eltakartam szememet. Itt fekszem most a szalmazsákon, kint már sötét van. Két kezem elszáradt falevél mellettem, de ne vérül a térdemen tüdőm sipol, seblázva cogtat, az oldalamból vér csepeg. Azt is tudom, hogy képzelem csak, de mint halálig képzelem.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Kedves gyerekek, ma Domján Edit mond mesét.

0: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a pórul járt sünöcskéről mesélek nektek. Egy kis sűnről mit mesélek? Nem is mese, megtörtént ez. Mindenhez volt neki kedve, csak a fürdést nem kedvelte. S míg sűn mama vizet forralt, s úszott a jó fenyőillat, törülköző szivacs szappan sorakozott a kislakban, pont az, kinek mindezt szánták, nyaka közé szedve lábát, úgy elillant, mint a kámfor, titkon szökött ki a házból. Kint szép est volt, a hold fény lett, a rét füve ezüsté lett, s bár nem látszott sehol utca, mégsem tévedt el a ruca. Most ballagott le a tóra, mert igazat mond a nóta, amit róla írt a költő, hogy a káka tövén költ ő. A szökött sűn azt is látta, hogy kikelt 6 vadkacsája. Ettől támadt az a terve, mi lenne, ha elemelne egy kis kacsát, s hazavíve betenné a fürdővízbe. Sűn, aminek mindegy volna, sűnt vagy kacsát szappanozna, sőt, a kacsa nem jajgatna, ha csípné a szappanhabja. Kivirult-e tervtől kedve, más fürdik meg ő helyette, s míg ellóholt a tópartra, ezt a kis dal dúdolgatta. Szia szappant, szia kád, engem eztán sose lát. S a vízparton izgalmába belegázolt sásba nádba. Hajlítgatta szét a kákát, úgy kereste közt a kácsát. Hát, ha itt van, hát, ha ottan, egy rossz lépés, vízbe pottyan. Ebből ugyan nem lett baj, tud ő úszni, mint a hal, hanem a víz, mint a jég, didereg, míg partra ér. S míg a nádból kikecmereg, minden béka rajta nevet. Egy bíbic csak, aki szánja. Biztos nincsen otthon kádja szegénykének, mert ha volna, nem fürödne hideg tóba. A sünöcske, a kis balga, hogy megszökött, be nem vallja. Erdő mező kikacagná, és utána kiabálná. Itt megy, aki fürdőt került, s büntetésből tóba merült. S még ázottan hazalépdelt, nyomta szívét a nagy szégyen. S a kíváncsi hold a héten, sünöcskéhez, hogy benézett, vaj mit látott, olyan szépet, hinni sem mert a szemének. Kádban fürdött sündisznócska, s a tüskéit súrolgatta. S mire tisztán ágyba került, már a tücsök szó is elült, s az erdei rádióba beolvasta a Rigóka a csodaszép esti mesét, ami éppen arról mesélt. Van egy kis sün, olyan bátor, nem húzódik a káttól, bátorsága futná 10-re, önként ugrik be a vízbe. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Bálint Ágnes meséjét Domján Edit mondta el. A hangfelvétel 1966-ban készült.
2: Ubi Rádió.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Bekerülhet a rádióba reklám szerkesztőnek.
2: De, izibe.
1: A vizsgát két kitűnő reklám szakember, Köves tanár úr és Agyanos tanár úr segítségével én vezetem. Most pedig térjünk a tárgyra.
2: De, izibe.
1: Mondjuk, hogy a kereskedelem piacra akar dobni egy újfajta mosószappant. A szappannak még nincs neve. Az ön feladata nevet adni a szappannak, mégpedig olyan nevet, ami könnyen megragad az emberek emlékezetében.
2: De izibe.
1: Milyen nevet ajánl a szappannak, Sopánka?
3: Albusz.
1: Albusz már van.
3: Főbusz.
1: Nem autóbusz kell reklámozni, hanem szappannak.
3: Fidibusz.
1: Hagyja már el a buszt.
2: De izibá.
3: Fidi.
1: Na végre, Fidi. Nevezzük a szappant Fidinek. Tehát megjelent a Fidi szappant.
3: Fidi, Fidi.
1: Gondoljon arra, hogy már hónapok óta kapható a Fidi szappant, de a kutya se vásárolja. Az embereket rá kell zöbbenteni magadságuk következményére. Tehát?
3: Ki mássalmos fidióta, az egy komplet idióta.
1: Most Köves tanár úr fog kérdezni.
2: De izibá.
4: Tegyük fel, hogy ebben az évben több ezer kiló sajt maradt a kereskedelem nyakán. Hogy megszabaduljanak a temérdek sajtól, csináltattak egy plakátot. A plakát egyik oldalán egy csinos fiatal nő látható, amint éppen telefonál, miközben egy darab trappista sajtot szorongat a kezében. Kérdés, mit mond a plakáton látható nő a telefonban?
3: Legyen nálam hatra pista, várja magát a trappista.
2: Elnök úr, én speciál utálom a sajtot. Nem lehetne áttérni a disznó sajtra?
1: Nem, a disznóságok később jönnek. Figyeljen, Sopánka, mondjon kapásból valamit a tejről is.
3: Barátaim, testvéreim, uraim és hölgyeim, azt figyeljátok, ami buzog a tehenek tőgyein.
1: Átadom a szót Agyagos tanár úrnak. Izibe, Agyagos.
2: Hál' ezzel riadó készültségbe az agytakárvényei csopán. A fénymázról lesz szó. Mi a fénymáz, Sopánka?
3: Glazúr.
2: Milyen név illik a glazúrhoz?
3: Azúr.
2: Halljuk a költemény, Sopánka.
3: Azúr, glazúr, sosem lazul. Glazúrok közt azúr az úr.
2: Zseniális.
1: Ne ajnározzuk a növendéket, Agyagos. Most jön a neheze, Sopán.
2: De üstént.
1: Mindig megnevezünk egy üzletet, maga pedig az üzlet profiljának megfelelő reklámverset rögtönöz nekünk. Csináljunk egy próbát. Bisztró!
3: Éjjel, ha az örömpölkölt, vár nálunk a körömpörkölt.
1: Falatozó!
3: Minden évben egyszer esik majál is, okos ember nem csak iszik kajál is.

0: Most mondjon maga egy üzletet, izibe, agyagos.
1: Tagyház.
0: Az nem üzlet.
1: De rájön fér egy kis reklám. Engem speciál érdekel, hogy Chopinka nevendék milyen reklám szöveget helyezne el a Markóba.
2: Szagos szegfű szarkaláb, jó ember a porkoláb.
0: Nagyon lebilincselő szöveg. És milyen reklámszöveget javasol a budai Mátyás templom kapujára?
2: Bimbam, bimbam, giling, galang, dítmisére hív a harang. Ibus, a hidegtől, hogyha el vagy bambulva, elküld téged az Ibus a Sztambulba.
1: Te izibá.
0: Ne izibben, hanem kérdezzem.
1: Kicsiny korcsma.
2: Nem messze van ide Pécel. Nálunk mindig friss a pacal.
0: Ez nem rímel.
1: Az nem baj, fontos, hogy friss a pacál.
0: Most én kérdezek. Mondjon egy folyékony anyagot. Agyagos.
1: Padlóbé eresztő.
0: Olyat mondjon, amit meg lehet inni.
1: Terpetín. 45-ben folyton azt ittam.
0: Olyat mondjon, amit most iszik.
1: Most már nem iszom, leszoktam az ivásról.
0: Azelőtt mit ivott?
1: Malagát.
0: Akkor mondja a Malagát.
1: Hallotta Chopinka, mi a következő feladat, Malaga?
2: Kimondhatom, elnök úr?
0: Mondja ki bátran. Ha kimondja, felvesszük reklámszerkesztőnek.
2: Akkor kimondom, minden használt ingóságát vigye be a bizibe, és az árán vásároljon Malagát.
1: Te izibe!
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Újra indul az Erasmus program az egyetemistáknak. Életminőséget javító fejlesztéseket Baranyai falvakban. Pénteken többfelé zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi Minta térségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 minta térségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel. A Főegyház megye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. A magyarországi előállítású babavizeket vizsgálták a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a Supermenta termékteszt programban. Az 5 vizsgált termék közül egy nem felelt meg az előírásoknak, tájékoztatta a hivatal csütörtökön az MT-t. Élelmiszerbiztonsági szempontból mindegyik termék megfelelt az előírásoknak, egy termék ásványi anyag tartalma haladta meg a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért azt nem lehet csecsemőtápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni, írta a közleményében a Nibik. A hatósági felügyelők eljárást indítottak az érintett termékkel szemben. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
1: Hobbi Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Ami életre kell. T-Rádió.
6: Jó napot kívánok! Mentőnap következik nem sokára. Nem csak a mentők, hanem az érdeklődők életében is egy évről évre visszaköszönő fontos eseményről beszélünk. Erbődi Gábor segít eligazodni a programok között. Mentőmúzeum igazgatója, Országos Mentőszolgálat, adásunk munkatársa Ányos Gábor, Én Marasi Antal vagyok, az összeállítás készítője. Kezdjük mindjárt a dátummal, hogy ne veszítsük el a fonalat. Mikor lesz pontosan a mentőnap? Gondolom ugyanúgy, ahogy idáig a Városligetben.
7: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a rádióban, illetve a világhálón. Augusztus hónap 29-én, ez most már 20 évek óta minden augusztus hónap utolsó szombati napján összeül a mentők nagy családja az országos mentőnapon, ami azért korábban nem így volt. Több műsorban már beszéltünk arról, hogy mit jelent a mentők napja. Ennek ugye történelmi előzményei vannak, nem tudom, hogy a műsor keretei engedik-e azt, hogy
6: bele is vághatsz, Gabi. Bele is vághatsz most.
7: Jó, igen, köszönöm. Maga a mentők napja az 1908. december 31-ével indul.
6: Most jön egy mentőautó, pont engedjük el. Itt a háttérben. Igen. Itt vagyok.
7: Tehát szép emlékű dr. Kovács Aladár, aki Kressz Géza utódjaként, másik orvosigazgatóként kormányozta a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületet, döntött úgy, hogy a mentők napja program indításával hát próbálnak kellő financiális hátteret teremteni a napi működés biztosításához. Ez a mentőnök korán sem az ünnepésről szólt, tehát nem ilyen szép romantikus, látványos a mentők tudományát, működését, gyakorlati hozzáállását bemutatandó esemény volt, hanem egy futás a túlélésért. Minden év 31-ének éjfélén ez a program a mentők napja, egy karácsonyi, hát tulajdonképpen akkor már túl voltunk ugye karácsonyon, tehát egy olyan esemény sorozat volt, amikor a mentők munkatársai, bajtársai, és a mentőkkel szimpatizáló polgárok, budapesti polgárok ellepték a kis persejeikkel, házmesterek pedig gyűjtényívekkel, a lakótömbök, a lakóközösség adakozni kívánó tagjai, és ez egy gyűjtési akció volt. Itt nem volt semmiféle ünneplés, nem volt, hát ha csak nem az új évről beszélünk, ugye 30.
6: De ez hogy volt megszervezve, Gabi? Tehát a házmesterek tudták, hogy 31-én el kell indulni?
7: Tudták a házmesterek, mert a házmesterek a mentők alakulásától kezdve a mentőkkel jó kapcsolatot tartottak, mert Kressz Gézának az volt a terve, hogy nem csak, hogy ők maguk végezzék a lakosság első ellátását, hanem képezzenek ki egy olyan önkéntes bázist, amely sürgős szükség esetén, tehát baleseti helyzetekben legyen az utca, legyen az egy lakóközösség, legyenek olyan tenni, tudó, akaró emberek, akik a mentők érkezéséig segítenek. De most házmesterek kerepetőjött program. Partnerek voltak, 30-valahány ezer házmesterről beszélünk.
6: Ez egy jó gondolat volt.
7: Igen, abszolút jó.
6: Most ugye ezekben a mostani lakótelepi régiókban azért gyakorlatilag erre már szerintem nulla esély van. Közös képviselő van, és kész.
7: Hát igen, csak hogy a közös képviselő az meg lehet, hogy egy 5. kerületben lakik, és
6: persze, van
7: 40 lakóközössége, tehát azt elvári se lehet. Hát mire kiérne bárhová, mert valahol gond van, hát addigra a mentőszolgált már 10-szer oda-vissza megjárja.
6: Nem, én csak keselektem, tudod, hogy ez egy szép gondolat volt, és az élet az túlépett rajta.
7: Hát túlépett rajta, mert maga így ez a házmester funkció, ez így megszűnt, és ugye a legtöbbje ugye bérház volt Budapesten, tehát így ők kvázi, mint egy hivatalból is biztosították a rendet, a felügyeletet, de hát ez így átalakult. De minden esetre ez egy nagyon sikeres akció volt. Házmestereket, rendőröket, aztán pedagógusokat, közigazgatási tanfolyamok hallgatóit.
6: Ma azt mondanák, hogy össztársadalmi.
7: Így van, össztársadalmi haszonnal és megmozgatásával ezen rétegeknek. Hát azért egy ilyen bázis sikerült létrehozni. Ha baj van, akkor azért itt az aktivistákkal együtt azért lehetett kezelni a helyzetet. Na most ezen aktivisták voltak azok, akik a gyűjtő akcióban is oroszlán szerepet vállaltak, és mondom, az egész éjszaka másnap reggelig tartott, ez egy 24 óra volt, 31-én éjfélkor indult. És hát ugye a mentők tapja, az gyakorlatilag egy ilyen adománygyűjtő kényszer, hát beszélfutás volt az élettel. Na most, a 20-as évekre a mentők...
6: Csak hogy értsük, Gabi, egy pillanat egy kérdés eszembe jutott, hogy milyen hatásokkal működött. Tehát magyarul mennyivel lett könnyebb a mentők élete egy-egy ilyen december 31-i gyűjtést követően? Van-e valami adat?
7: Persze. Hát ez olyan volt, mint egy vérátömlesztés egy súlyos betegnek, vagy egy transz, vagy egy infúziós terápia. Hogyne? Nagyon-nagyon egy jó fél évig, tehát a következő év első felégők azért akkor elég jól úgymond, tehát fölpumpálták magukat. Tehát nem volt gond a motorbenzinnek, az állatoknak a takarmányozása, tehát mint az a háttér, az infrastruktúrát támogató háttérkiadások, ezekből biztosítottak voltak. Tehát az első fél év az úgy működött. Mert azért is, mert 1908-ban annyira, ha lehet ezt a szót mondani, annyira elhanyagolták, annyira legatyásodott a mentés, úgy akkor panaszolt a Kovács Aladár, közel vagyunk ahhoz, hogy megszűnik Budapest mentőszolgálata. Mondjuk ez az akkori hatóságokat nagyon nem hatotta meg, ez a segélykiáltás, és hát tulajdonképpen a lakosság mentette meg most a mentőket, most fordítva mentők szorultak azonnali segítségre, ez bejött. Tehát a következő fél évet azért ők ebből elég jól el tudták menedzselni, aztán ugye utána megint következtek a problémák, aztán ugye sajnos ugye jön a világháború alatt kénytelen volt a hatóság is segíteni a mentőknek, hiszen hát már önerekből nem tudták volna mindezt kigazdálkodni. Egy másik műsor keretében beszélhetünk arról, hogy a háború idején mi mindent kellett pluszban a mentőknek még kiállítani, de minden esetre ez megmentette a mentőket.
6: Na most ez a múlt, ez visszaköszön itt a mentők napján valahogyan?
7: Nem. Nem
6: tehát ezt gyakorlatilag csak most tőled hallhatjuk. Nem úgy értve, hanem tartalmilag. Igen. Tehát amit most elmondtál, azzal találkozhatnak-e azok, akik ellátogatnak a mentőnapra?
7: Ezzel nem találkozhatnak. Hála Istennek. Mert ugye az 1948. évben az akkori államrezon, az akkori államvezetés úgy döntött, hogy államosítja a mentőket. De mindent államosodtak az országban. Az egy más kérdés volt, az ország módszeres osztása volt. Tulajdonképpen, mert olyan nincs, hogy most generációk óta valakik működtetnek egy üzemet, egy cipőboltot, egy patikát, bármit, ami tényleg nem hát vérükkel, verejtékükkel, családok, generációkon keresztül, és akkor egy napról a másikra
6: tartok tőle, hogy nem tudtam jól megfogalmazni a kérdést. Arra volnék kíváncsi, hogy a mentőszolgálat múltjának a bemutatása az megoldott-e egy ilyen mentőnapon, hogy nincsen rá megfelelő hely, lehetőség.
7: Hogy aki lejúrott a nyugdíjas,
6: leül, és akkor mit nyom egy entert, és akkor mit egy 10 percbe el van mondva mindaz, amiről te most beszéltél.
7: Igen. Nyom egy entert, és rögtön meséljük a történetet.
6: Ja.
7: Az igazság, hogy a mentőmúzeum az elindított, mert 2005. évről beszélünk, tehát az elindított, tehát a ceremoniális formában, tehát az ünnepség formájában, illetve az attól elváló későbbiekben ilyen majális hangulatú mentőnapok, a mentőmúzeum az első évtől kezdve jelen van. És pontosan azért, hogy a kilátogatók azért értsék a múltját, értsék a mentőknek a történetét, a kialakulását, a különféle struktúrák működését. Mi pontosan ezért vagyunk jelen, hogy a tőlünk függetlenül, illetve velünk együttműködésen, de megszervezett egyéb látványosságok, programok mellett azért van egy adag a mentés múltjával is ezen a ponton, ahol valaki kilátogat, legyen ez akár hasonlóképpen, mint akár a múzeumok majálisán, Tehát kínálatokat itt tényleg teljes vertikumában megismertetjük a történetet, de lényegesen gazdagabb azért, ami kivonulásunk itt a helyszínre.
6: Ezt akartam kérdezni, most ebben az évben, 2026-ban, augusztus 29-én mivel készültök, vagy van-e olyan dolog, újdonság, amit korábban nem láthattak, és most viszont van lehetőség megtekinteni a valamit?
7: Az igazság az, hogy ez a retro, vagy nosztalgia mentési bemutató, ez már mondhatjuk kötelező eleme a programnak, hiszen nagyon szeretik a gyerekek, szeretik tényleg, vannak akik laikusok, tehát kerületi polgárok, Zugló lakosa is, meg mások is ugye kijönnek, és hát rácsodálkoznak, és nagyon élvezik, hogy Úristen, mi mindent mutat a múlt, illetve hova jutottunk. Ez nagyon fontos, mert itt egy ilyen párhuzamos időség mentén megy a dolog, hiszen az első bemutató a miénk, a retromentési bemutató, hát ahol tényleg régi hordály, régi fölszerelés, stb. Megvan ennek
6: és
7: már
6: a... És ezzel párhuzamosan jön majd a korszerű eszközöknek így a bemutatása.
7: Igen, ezzel párhuzamosan, ugye általában mindig a mentőhelikopter is leszáll, és bemutatja a fölszereléseit. Ugye még szerintem lett volna olyan szám, ahol a mentőhelikopterrel együtt, tehát oda mentőhelikopterbe helyezik át a sérültet, vagy mentőmotorok segítségével történik a mentés is. A mentőnap egy másik nagy érdekesség, hát egyébként eleink, ha tudták volna, hogy hová alakul a mentők napja, nagyon, nagyon boldogak lennének, mert nem csak az, hogy elárultak itt a financiális, a napi működés fölötti izgalmat, félelmet, hanem az is, hogy itt azért itt nagyon sok minden más, mondhatni, testvér szervezet is bemutatkozik. Vannak itt kutyásmentők, vannak itt vízimentők, vannak itt számos, tehát nagyon sok olyan működési formája is a mentésnek, nem csak országos mentőszolgálat részéről, ami korábban az volt, hogy csak az OMSZ mutatta be, és akkor
6: igen, ugye... Igen, ott az elektromos pályán volt az esemény, főzőverseny,
7: igen,
6: ügyességi
7: igen.
6: Játékok, egyebek, és ugye azt nézegetem, hogy valahogy a mentőnap előtt, után, környezetében, kérlek szépen, különböző régiókban csak tartanak egy másik mentőnapot.
7: Hát én ahol
6: hogy tartanak, az adott közösség megtartó ereje azért ott jöjjön elő.
7: Nagyon erős egyébként, tehát a fővárosban is, és a fővároson kívüli, ugye nem mondhatunk megyei mentőszervezetet, hanem regionális mentőszervezetet, kohéziója nagyon erős. Ezért tető is, hiszen majdnem mindenki ismer mindenkit, családiasan, bizonyos értelemben, tehát kisebb állomásokról beszélünk, és igen, ez egyébként még mielőtt, hát ugye ez, még egyszer, tehát adott egy nagy országos rendezvény, ahová az összes régió, az összes állomás képviselteti magát, nagyon izgalmas kulináris oldala, ugye a főzőverseny, és akkor ezt ilyenkor értékelik, hogy ki mit főzőt, ki mivel rukolt elő, és akkor utána...
6: Már most hülyeséget beszélek, mert van itt is főzővet. Tehát tavaly én egészen pontosan emlékszem rá, hogy ilyen sátrak voltak oldalt, és akkor ott lehetett megnyilvánulni. Úgyhogy mutaságot beszéltem. Most elnézést kérek itt a hallgatóktól, mert nekem valahogy beugrott a tromospálya, elektromospálya, és kimaradtak ezek a részek, amikkel
7: találkoztam. Főzőverseny, ponylovakon gyermekek lovagolhattak, jöttek különféle, nem is tudom, milyen előadó művészek.
6: Persze.
7: Volt minden egyéb színes folyt, és hát ez nagyon jó, hogy így van. 2005 előtt egyébként ugye helyben történtek ezek az ünnepségek, de nem is ilyen formában, ott inkább az volt, hogy a mentőszolgálat által szervezett kisebb hivatalos jellegű, ahol elismeréseket, jutalmakat, hát így kitüntetéseket így nem fogalmaznék meg, de minden esetben a szolgálat elismerte a bajtársainak, ott a helyi bajtársaknak a működését. Aztán,
6: Gabi, itt ugrunk időben, most akkor oda szeretnék elkanyarodni, hogy tulajdonképpen intézményesen a január 31-éről mikor áttért át a mentőszolgálat ebben a formájában? Most mindegyik elektromos pályáról beszélünk természetesen. Mikor volt az, amikor kitalálta, nem tudom, hogy ki, hogy akkor mostantól kezdve mentőnap van ekkor meg ekkor?
7: Igen. Picit kiavítanálak, nára, hogy december 31-e.
6: Bocsánat.
7: Tehát az év utolsó napja volt 980. Érdekes dolog. Bocsánat, állandóan mindig megszakítom a műsor rendjét, és még eszembe jut mindig egy dolog. Az nagyon érdekes, hogy itt a kommun is, itt a belpolitikai zűrzavar, meg ugye a trianoni traumát követően a ugye volt egy konszolidációs korszaka itt a gazdaságnak hazánkban, és akkor a 20-as évek elejére úgy döntött Kovács Aladár, hogy úgy érzik, hogy most már hogy meg hát a későbbi vezetés, tehát úgy érzik, hogy most már úgy sikeresen talpra állt itt a konszolidáció alatt a mentőszolgálat, a Böme, és köszönik szépen az eddigi segítséget. Azért ők is érezték, azért ez nem így van helyén. Tehát nem a mentőnek, mentőorvosnak, vagy a kivonulónak kéne szaladni a lakosság után, hanem hát valamilyen szintű, akár állami, vagy egyéb más módon. És akkor hát zavarta is azért ez őket, ez a kuncsorgások esetben. És akkor azt mondták, hogy ennek nincs. De aztán sajnos az élet bizonyított az ellenkezőjét, hogy nem. Ismételten vissza kellett fordulni ez a formához, mert nem fogták a mentők. Tehát állami támogatások nélkül mentésügy nincsen. Még ha csak egy fővárosi állomással beszélünk, akkor sem. Így aztán megint folytatódott. Na most visszakanyarod a kérdésedre. Takács Zoltán főigazgatóságának idején 2005-ben az akkori főigazgató bajtárs, dr. Takács Zoltán döntött úgy, hogy szervezzék meg az első mentők napját. Mondom, helyben voltak kisebb ünnepségek, ez a mentők azért jegyezték ezt a napot, ugye május 10-e a Böme, illetve a később ugye az OMSZ alakulásának napját, ők azért megünnepelték a maguk módján, de ilyen nagy keretek közt, nagy központi ünnepségben, ez 2005-ben is akkor úgy volt, hogy a ceremoniális ünnepség a nap délelőtti óráiban lezajlott, ekkor jöttek állami, miniszteri
6: látogatások,
7: elismerések. Igen, meg hát ugye maga a mentőszolgálat is az által alapított kitüntetéseket, elismeréseket átadt az arra érdemeseknek, és akkor utána itt a kora délutáni órákban pedig elindultak a programok, hát illetve a főzés meg az egyéb műsorok gyerekeknek, kicsiknek, nagyoknak közben zajlott. Na most ez elvált, és ha jól emlékszem, talán ennek most nem néztem utána, de a 2017-től pedig a rendezvény átalakul, és hát átalakul olyképpen, hogy nem május 10-ei mentők napja a program az megvan. Tehát az 2005-től az folyamatosan központi rendezvény formájában, és akkor átalakul 17-től van egy központi rendezvény, és számos esetben ennek a parlament felsőházi nagyterme adott helyszínt, és tőle függetlenül pedig ugye augusztus utolsó szombatjának napján délelőttjén indult a nagy országos mentőnap, az pedig a mai formájában is ott a Városligeti napozó réten.
6: Ravikám, nagyon szép, megint szép végszót sikerült találni, úgyhogy csak azt tudom mondani talán a te nevedben is, hogy szeretettel várjátok, tehát a mentőmúzeum is.
7: Igen.
6: És hát nyilvánvaló, hogy a mentőszolgálat egyéb egysége is szeretettel várják az érdeklődőket augusztus 29-én a Városligetben. Köszönöm szépen az összefoglalót, Debrődi Gábort hallották, igazgató országos mentőszolgálat mentőmúzeum. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
8: Tírádió. Társ a bajban.
3: A T-Rádió műsorát hallották.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
9: Az ördög küldte, erősebb írta kész rosszabb nála is.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Radio.
1: Hobby Radio.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
5: Telegítenek a mentősök oktatását és a mentés irányítást. A hibridek a legértékállóbb használt autók. Pénteken változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sokáig.
8: Plasztikai
7: tanácsadó.
8: Stílustanácsadó nem voltam.
7: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
8: Pedig hát látod.
7: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történet a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
8: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
7: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
8: Maroslele.
7: Az hol van?
8: Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt. Átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
7: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
8: Egyáltalán nem. Sőt, most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, mert hamarosan szeretnénk építkezni. És próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
7: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
8: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a suli.
7: Már 7 évesen?
8: Hát igen, eléggé határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
7: Ami
8: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat, és én meg tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor 2 kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és 1-2 napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
7: Igen, mert akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a
8: nem tudom,
7: hivatalos
8: most
7: munkának ez a határi, de gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök, kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
8: nem
7: ez így...
8: Nem találtad meg a neten.
7: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározva, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
8: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyon jónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kiránduldtam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslani hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
7: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora. Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció. Illés.
10: Ne gondold, hogy ne, hogy ki
9: Omega.
10: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Life.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek. Te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
3: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszt a hátulléc. És én azt gondoltam, hogy ez engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
2: Tehát nem voltál kibékülve a kinézeteddel?
3: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek. Hát nem voltam nő, még 20 évesen sem. És ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
2: És ez nálad hát működött?
3: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged Szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom is, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
2: Szóval életed első...
3: És akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkért egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 centimmel mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem. És akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
2: Úgyhogy, de már nem vállalod?
3: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
2: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
3: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szeretnem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modell nyugdíjba menni.
2: De ha én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen veled szeretne dolgozni, szerinted mennyi idő az, amíg újra formába hozod magad?
3: Ja, hát egy 3 hónap.
2: Egy 3 hónap?
3: Uh-huh. Aha. Most el is kezdtem egyébként.
2: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam,
3: nagyjából ez. Igen.
2: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
3: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont garázs edzek otthon.
2: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szépen.
3: Így azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
2: Lehet, hogy nem a te sportod a futás.
3: Nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
2: Az micsoda, az, hogy
3: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
2: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Larion Zoe a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy plasztikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, de az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
2: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladat listán, meg tervlistán van, semmi, mindent akarok egyszerre, de nem tudom, hány életnyi idő kellene nekem hoz, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
1: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
2: De belekényelmes hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van vele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
1: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól az volt?
2: Sajtkukacnak hívtak gyerekként. Pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
1: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
2: Igen. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már ezt csináltam egy ideje, most már kell valami
1: kell
2: más.
1: Kell egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a plasztikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
2: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csinálta, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye már másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
1: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
2: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kiskunlacház a környéke, de még Pest megyében van.
1: Igen, hát az egy nagyon szép tanya világ, ott az, igen, az tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
2: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktunk Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
1: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
2: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk a kertbe, tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
1: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat?
2: Abszolút nagyon sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán meg valami csoda.
1: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.

0: Hobbi rádió.
1: Larion Zoéval folytatjuk a beszélgetést, és gyanítom, hogy ez nem a te eredeti neved, mint ahogy sokan erre rá is kérdeztek, de én nem találtam nyomát annak, hogy te elárultad volna valaha azt a titkot, hogy mi a te eredeti neved, amit megváltoztattál.
2: Sokan kérdezik, hogy melyik országból, honnan származom ez a saját neveme. Hát nyilván most már sajátom, de nem ezzel a névvel születtem. Én nem szerettem az eredeti nevemet. Szó szerint teher volt a számomra, ugyanis terhes Tímea voltam, és Iker utcába laktam. És ez a párosítás, ez valami borzasztó.
1: Az Iker utcai terhes
2: Tímea. Az Iker utcai terhes Tímea, és az összes adatlapon, hogy a név, cím egymás alatt ott volt, mondtam, hogy na jó, ez így nem.
1: De piszkáltak el miatt?
2: Persze. Igen, abszolút. Uh-huh. Még Szeged környékén mondjuk ez a terhes vezetéknév, ez elég gyakori, uh-huh. de akkor is utáltam. A Tímeával úgy nem volt problémám, viszont Tímike, nem vagyok egy Tímike típus, sose voltam. Úgyhogy amikor lehetőségem volt rá, meg kicsit lazultak ezek a névváltozási szabályok, hogy most már lehet bármit, ami a magyar utónévkönyvben szerepel, akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én összeválogatom olyanra, hogy az egyedinek tűnjön, meg nagyon jó legyen a jelentése, illetve még számmisztika szempontjából is megnéztem. A jelentése egyébként jókedvű, vidám, derűs élet, nem teher.
1: Ez mondjuk egyiket abszolút passzol rád, úgyhogy ezt gyorsan tegyük is hozzá. És amikor már megváltoztattad hivatalosan a nevedet, mert hogy szerintem hivatalosan is ezt ugye végigjártad, hogy ezt említetted is, mennyi idő volt az még, amikor ha például valaki megszólalt melletted, akár csak odaszólt egy ismerősének, hogy Tímea, akkor te oda kaptad a fejedet? Mert nagyon sok embernél, akik nevet változtatnak, még a régire is hallgatnak egy jó darabig.
2: Ami poén volt, hogy sokáig még ugye az eredeti nevet kezdtem el egy aláírásnál, és mindig lefirkáltam, hogy ja, már nem úgy hívnak, de nagyjából hallgatni rá, hát szerintem néhány hónapig. Uh-huh. Mert a névváltozás után nem sokkal egyébként Szegedről Budapestre költöztem, és itt már mindenki így ismert meg. Uh-huh. Amikor meg hazamentem, akkor minden tímeázásra így forogtam, hogy nekem szóltok, vagy nem.
1: És azok a barátaid, vagy rokonaid, akik tímeaként ismertek meg téged, és nem tudom én, közel 20 évig így szólítottak, ők is át tudtak állni fejben?
2: Van, aki nagyon furcsa reagált, és azt mondta, hogy már pedig ő nem fog engem az új nevemmel szólítani. Azért az kicsit érdekes volt számomra, hogy nem tiszteli az én választásomat. De nagyon jó is, nagyon cuki volt, ő is átszokott előbb-utóbb. Meg úgy mindenki megszokta ezt, hogy akkor Zoé. Nem ragaszkodtam egyébként hozzá, de nyilván ezt a nevet jobban szeretem. Uh-huh.
1: Na hát köszönjük ezt a titkot, ezt tényleg én sem fedeztem fel még sehol. Van még esetleg valami olyasmi a tarsolyodban, amit kevesen tudhatnak rólad, és szívesen megosztanád velük?
2: Pocsék a névmemóriá. Bence. Én megjegyeztem most, de egyébként nagyon nehezen jegyzek meg neveket. Hát mondanám, hogy a memóriám se a régi, de memória fogasokkal, ugye olyan kapaszkodókkal, amivel uh-huh. tudom valahogy párosítani uh-huh. az adott emlékeztetőt, vagy amilyet emlékeznem kéne, az még úgy megy, a nevekkel nem nagyon. Adilában állok vele.
1: Ebben egy kicsit én is ludas vagyok, mert most is, amikor bemutatkoztunk egymásnak, nagyon kevés időnk volt, és tényleg csak így elhadartuk egymásnak a nevét, és megfigyeltem azt magamon is, mert egyszer olvastam valahol, hogy a legtöbb ember a bemutatkozásnál arra figyel, hogy a saját nevét igen. hogy ejtse ki, és kevésbé tud koncentrálni arra, hogy mit mond a másik. Én próbálok erre most már tudatosan.
2: Tudod, hogy fejlesztettem?
1: Na, hogy?
2: Hogy amikor bemutatkozunk, akkor én mindig kimondom, hogy Bence, uh-huh. és utána mondom uh-huh. a saját nevemet, és akkor valamennyire rögzül, de lehet, hogy még kétszer-háromszor utána rá kell kérdeznem.
1: Említetted ezt a memóriafogást, hogy ilyenkor gondolsz egy olyan ismerősödre, akit mondjuk, nem tudom, Bencének hívnak, uh-huh. mint engem, és akkor
2: vagy próbálom archoz, hogy olyan bencés arca van. Bencés apátság. És akkor tehát ilyesmivel.
1: Nagyon jó. Tudom rólad, hogy nagyon-nagyon sok terved van, és nagyon sok mindent csinálsz. Ingatlanokat is vettetek nem régiben, és most ennek vagytok a felújításában.
2: Hát igen, azzal... mert szeretnénk azért úgy haladni, hogy tényleg a sajátunkat mire meg tudjuk uh-huh. építeni. Ezekből a plusz összegekből, hogyha úgy uh-huh. tudjuk felújítani, hogy jobb áron eladni, uh-huh. akkor összeszedegetjük magunknak.
1: Ezek lakóházak, vagy ipari épületek?
2: Nem, ipari, de hogy is lakóház, meg lakóház. Kis, igen, uh-huh. igen, meg picik kis félszuperén uh-huh. lakástól kezdve, ugye ott indítottuk, és akkor próbálunk egyre értékesebb.
1: Pároddal ketten, vagy van?
2: Aha. Igen.
1: Tehát Attilával együtt nézitek az internetet, eladó ingatlanokat kutattok, amiben beleszerettek, jó áron
2: hát így van, egyiket cserélgetjük a másikra, és akkor én is ajzott kiegyenlítőztem is, uh-huh. vagy nem tudom, nyílászárók cserén és segítettem a múltkor.
1: Nagyon izgalmas.
2: SPC-s tűnt, tehát mi raktuk le így a parkettát, tehát ilyen apróság.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hőgyeretén táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj, mi?
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Magyarországon a nők negyede, míg a férfiak harmada cigarettázik rendszeresen. Közülük több mint 1 millióan biztosan a dohányzás következtében halnak meg. A biorezonancia terápia az alkalmazók állítása szerint többek között a dohányzásról való leszokásban is segítséget nyújt. A módszer lényegéről dr. Zsiga Zsolt házi orvost Balázs Zsanett kérdezte.
2: A biorezonancia az biológiailag hatékony rezgés. Olyan frekvencia, ami biológiai hatás kiváltására képes, alkalmas. Amire mi használjuk elsősorban, az különböző betegségeknek a gyógyítása. Létező készítmények herceit ismeri ez a rendszer, és ezeknek a frekvenciáknak a testbe sugárzásával egy hasonló élményt tudunk kelteni, mint magával a kémikáriával.
3: Milyen betegségek kezelésére használják ezt a módszert?
2: A gépeknek a szoftverei tartalmazhatnak több ezertől több tízezer létező készítményt, és gyakorlatilag amit mi használunk rendszert, abban 40 000 hatóanyagnak a frekvenciáját ismeri a szoftver. Az eljárás az, hogy a páciens vagy egy kézdiagnózissal érkezik, vagy egy feltételezett diagnózissal vagy diagnózisokkal. Ezekkel a kulcsszavakkal leszűrünk a 40 000 hatóanyagon belül. A gép megadja, hogy az alkalmazási előadatokon belül amelyik az a hatóanyag, ami alkalmas lehet a kezelésre. Majd ezeket a készítményeket megszűrjük egy akupunktúrás ponton keresztül, és egy tesztelés során összerakja tulajdonképpen a rendszer azt, hogy adott személynek, adott betegségre nézve mi volna az ideális terápia. A páciensek többsége szenvedélybeteg. Azért a szenvedélybetegek a páciensek derékhada, mert az ő esetükben a függés az 1 hónap, és egy kezelésnek a hatás tartama az nagyjából 2 hónap, ezért a szenvedélybetegeknél egy kezelés is elégséges. Ahhoz, hogy ne legyenek elvonási tüneteik, legyen ő dohányos, legyen ő füves, fiatal, azt az élmény megadja ez a rendszer, hogy semleges számára a korábban kívánt drog, és ez igazából egy kezeléssel megvalósul.
3: Nézzük a szenvedélybetegségek közül talán az egyik leggyakoribbat, a dohányzást. Ön szerint elsősorban mentális, vagy pedig fizikai okai vannak annak, hogy az emberek többségének lehetetlennek tűnik leszokni a dohányzásról?
2: A szakirodalom azt mondja, hogy 90%-a a dohányosoknak gyakorlatilag függő lesz néhány szál cigaretta elszívása után fizikálisan. 10% az, aki valamilyen oknál fogva kocka dohányos tud maradni, és akár egy-két dobozzal is el tud szívni egy görbe este során, és másnap ugyanúgy folytatja az életét, és hónapokig nem is gondol cigarettára, ha nem kell olyan helyzet.

0: ez nem derül ki a dohányosok között körül, mert akkor is szívják jellemzően, amikor nem kellene feltétlenül, és gyakorlatilag bele szürkülnek abba a útba, hogy ők folyamatosan napi szinten bizonyos szálat elszívnak, akár azért, mert ez egy közösségteremtő erő vagy lehetőség, akár azért, mert 45 perc múlva nem bírnak koncentrálni a munkájukra.
1: Hogyan segíti a biorezonancia a leszokásban a beteget?
0: Ebben a szószerben, amit mi használunk, 38 létező leszoktató készítmény szerepel, úgynevezett elektroakupunktúra eljárással meg tudjuk tesztelni az adott személyen, és intraerre szára pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy ő mennyit szív el napi szinten. Amikor összeáll ez a receptúra, hogy hány nikotinos hatású, hány méregtenítő, hány stresszoldó, hány kering és javító kell ebből a lehetséges 38 hatóanyagból, akkor besugárzásra kerülnek ezek a frekvenciák, amelyekkel egy olyan élményt keltünk, mint hogyha maga az a kemikália két hónapon keresztül ott lenne a szervezetben, és mivel maga a függés az egy hónapig tart, ezért ez az egy kezelés is fizikálisan eredményes ahhoz, hogy neki semleges legyen a nikotin. És ő azt fogja érezni gyakorlatilag, hogy nem esne jól még egy szál cigaretta, mert az olyan lenne, mintha plusz egyet szívna a zsinórban, ami ellen a teste tiltakozik. Köhög, hányingere van, imelyeg, fura más íze van, gyakorlatilag egy diszkomfort érzés megkóstolni újra egy szál cigit, és emiatt, ha még fejben nem is határozott valaki, a negatív élmény miatt a többség azért visszarettem, mikor az első néhány slukkot megpróbálja letüdőzni.
1: Az önök által használt módszernél a siker garantált?
0: A gép annyit tud csinálni, illetve ez a rendszer, hogy 70-95%-ig megadjuk azt, hogy fizikálisan nem fog neki hiányozni. Hogy ezzel ő aztán hosszú távon napokat, heteket, éveket, évtizedeket éle-e, az már az ő egyéni döntése lesz, de mi meg tudjuk lökni igazából ezen az úton, oly módon, hogy testileg nem lesz nehézsége, nem lesznek az ismert elvonási tünetek, amik a többséget visszarettentik egyáltalán attól is, hogy belefogjanak. Én igazából csak tényleg a jó példával előjárást azt tudom javasolni.
2: A biorezonanciás készülékek nagy része ugyan a hatóságok által jóváhagyott eszköz, de a bőr elektromos ellenállásán kívül semmit sem mér. Tudományos vizsgálatok szerint diagnosztikai és terápiás hatásuk a placebo hatást leszámítva nem igazolt.
3: Hobbyradio.hu
4: A rádiót!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkező komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi média fiókot. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: kedves emberek, úgy döntöttem, hogy a héten azzal fogjuk kezdeni, mint amivel a múlt héten befejeztük, bár nem ezzel fejeztük be. De hát ugye Sanyi ma itt vasárnap elment oda a Balaton közelébe, és úgy döntött, hogy egy Suzuki Samurájjal skodik, vagy mi ez, vagy értitek. Szóval hogy valamit csinál még hozzá, rekordot akar dönteni, vezetni akart azt az autót, és ha minden igaz, akkor vezette is. Itt van Sanyi a vonal a másik végén. Szia Sanyi, hogy sikerült?
1: Hello Magyarország, sziasztok! Hát arcoskodtam a Samurájjal, igen, kerekiben sikerült a 8. rekord kísérletemet beállítani, és fantasztikus volt, semmi probléma nem volt. Tudni kell a szabályról, hogy 5 percen belül kell teljesíteni a feladatot, és 5 kapunk kell keresztül menni. Hivatalos bíró előtt hajtottam végre a rekord kísérletet. A háttérben még lehet hallani az általam vezetett autót is, és hát nekem 4 perc, 9 másodperc alatt sikerült teljesíteni, úgyhogy sikerült a rekord kísérlet, abszolút magyar rekord, és amennyiben megjön Londonból a visszaigazolás, akkor válik hivatalosan Guinness rekord, de a 8. rekord kísérletem az már biztos. És nagyon köszönöm mindenkinek, aki drukkolt, minden hallgatónak, és neked is István, köszönöm, hogy velem voltál és gondoltál rám, és hogy persze beszámolhatunk így az ételen keresztül mindenkinek.

0: láttad egy hete, hogy lesz időd egy gyakorlókört is menni, ez megtörtént? Gyakoroltatok előtte egyet?
1: Tegnap előtt este, mert majdnem besötétedett, akkor sikerült egy picit gyakorolni, és jól sikerült a gyakorlás, leküzdöttem a félelmem, nagyon jó sisakot kaptam, mert igazából nem volt előttem plexi, nyitott sisak volt, ezt tudják az autós barátok, hogy mire gondolok, és a fülem nem volt eltakarva, amitől ugye a legjobban féltem, meg hát nagyon féltem, mert Csokona Norbert, mint az Együtt Gurulunk kuratóriumának elnökével még soha nem találkoztam, nem vezettem, aha, de profi tanári módon navigált, mindent mondott előre, hatalmas döccenőkön, bukkanokon mentünk át az autóval, óriási élmény volt, volt, hogy két kerék a levegőben volt, vagy három is, nem tudom, de előre informált engem, hogy amikor mondjuk fölérek a dombtetőre, éreztem, hogy egy nagy domb van előttem, hogy nagy gáz, fölérek a dombtetőre, de azonnal fordítsam koppik balra a kormányt, aha, utána elindultunk a lejtőn lefelé, tehát így tessék ezt elképzelni. Nyilván nem egy aszfaltos körülmény, érdekes volt. Fontos volt, hogy Norbi folyamatosan beszéljen hozzám, illetve nagyon fontos volt a visszaigazolás, hogy amikor mondjuk átmentünk egy dödszerűn, akkor ő mindig mondta, hogy túl vagyunk rajta, ez jó volt, vagy amikor átmentünk egy kapun, talán a harmadik kapu volt a legnehezebb, de minden másról, meg mindenről, képekről nyilván majd az én hivatalos oldalamon, a Karvai Sándor hivatalos oldalán tudtok tájékozódni, még a vak is látja, ha erre rákerestek a Facebook oldalon, akkor mindent, videótartalmakat is fogtok találni természetesen, és képeket is.

0: egy kérdés, Sanyi, az autó az ugye nem automatán manuális sebességváltóval volt váltva, illetve ellátva, illetve hogyha jól tudom, akkor a Samurai-ban is van ilyen felező, meg diffizár, meg ilyesmi. Miket kapcsolgattatok?
1: Felezőt azt bekapcsoltuk természetesen. Szervós kormány volt, hogy nyilván sokkal többet kellett kormányozni, ez egy 1.3-as benzines Samurai volt, 86-os évjáratú, ha jól tudom, de nagyon egyben van az autó, tehát így is valahogy nagyon jó volt az autó. Azt gondolom, hogy ezt az élményt kellett volna kihagyni, sokkal gazdagabb lettem, hogy vezethettem ezt az autót. Igen, féltem tőle, bevallom férfiasan, ezt neked így adáson kívül is mondtam, mert ilyen körülmények között még nem vezettem, de nagy élmény volt, nem mentem meg, nyilván tudtam, hogy nem veszélytelen a rekordkísérlet, de hál' Istennek megvan a 8. úgyhogy...
0: Mondtad, hogy 5 kapu, ugye az 5. volt a cél, hogy ez körülbelül, ez mit jelent, ez ilyen pár száz méter, vagy akár 1-2 kilométer, mit kell elképzelni az embereknek, mert ugye azt tudjuk, hogy 5 kilométereket megtesznek én 1 perc alatt a Forma 1-es versenyzők, de azt is tudjuk, hogy a terepen, meg ilyen szűkanyarok.
1: Kézilabda méretű pályáról beszélünk, mint egy kézilabda pálya, és akkor ott voltak kapuk felállítva. És különböző nehézségi fokozatok voltak, volt a szűke volt a kapu mérete, volt, ahol esetleg nagyobb tér állt rendelkezésre, de nyilván volt olyan hely, ahol ott volt a kapu, amikor mondjuk éppen a bukkanon feljöttem, és rögtön kanyarodnom kellett, hogy a kapun be tudjak menni.
0: És akkor ezek szerint most akkor délután maradsz, és kézilabdázol is a pályán egyet, ugye?
1: Nem, elfáradtam. Egy picit kimerültem, úgyhogy nem.
0: Akkor hazafelé nem te vezet az M7-esen?
1: De gondoltam rá egyébként, hogy az a felé, bár pénteken akartam, mert Szabolcs barátom mondta, hogy sötét van, aki hozott minket, de mondtam, hogy figyelj, akkor majd cseréljünk helyet, mert nekem úgyis mindegy, hogy sötétbe vezetek, vagy nappali fény mellett, úgyhogy teljesen mindegy.
0: Na, Sanyi, jó van, gratulálok, vigyázzatok hazafelé az úton, meg minden ilyesmi, tehát puszíjuk, aztán majd beszélgetünk a jövőben ismételten valamiről, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésnek, hogy beszámolhattam nektek. Mindenkinek széles utat kívánok. Sziasztok!
0: Gratul, szia!
1: Köszi, ciao!

Igen, igen, igen, szabadság, szerelem, E2, azaz az E2 kell nekem. És hát mondhatnám ezt is, hiszen a héten volt szerencsém kipróbálni a Geely-nek ezt az új E2-es kis modelljét, ami ugye most már érkezik a márka kereskedésekben, a héten már elérhető ott is, tehát már meg lehet tapogatni, meg lehet nézni, ki lehet próbálni, és hát természetesen ugye, aki akarja, az akár meg is vásárolhatja magának. Az E2-nek ugye a legnagyobb érdekessége számunkra talán az lehetett, hogy az európai premierét azt a Sziget Fesztiválon tartották még augusztusban, ugye augusztus első felében, és ráadásul úgy, hogy a Sziget Fesztiválnak a VIP-ját is hát kilóra megvette a Geely, és akkor oda is ki volt állítva két autó, valamint volt egy ilyen kis Geely, nem Geely, hanem Geely Chill zóna, ahol a fesztiválozók egy kicsit így el tudtak pilledni, voltak kirakva ilyen kis nyugágyak, székek, stb. És az esti, illetve az éjszakai világítást, a kis lampionokat, az pontosan a Geely-nek a modelljeiről, a Geely 3 modelljéről táplált, mármint hogy azoknak az akkumulátorról táplálta a kis lampionoknak a világítását. Ez is egy érdekes dolog, és ugye azt mutatja, hogy a Geely-nél is elérhető az a megoldás, hát nevezzük megoldásnak, tehát az a rendszer, amivel az akkumulátorból visszafelé is tudunk táplálni, és akár egyébként 220, pontosabban 230 voltos energiát igénylő eszközöket is, tehát nem csak egy USB-s telefontöltő. Na, csak kimondtam azt, amit akartam. Na, szóval a héten beültünk a Geely E2-be, és hát ott Bicske felcsút, tehát hogy ezen a környéken autózgattunk a gépjárművel, 6 darab autót vezettünk egy páron, nem voltunk sokan, de egyébként egy nagyon jó kis program volt, nagyon jó élmény volt, és azt kell mondanom, hogy a kis E2-es Geely az egy egészen jól kezelhető, egészen aranyos kis gépjármű lett.

Ami szerintem egyébként nagyon fontos, és ezt fogom elsőként kiemelni, az a hely kihasználása az autónak belül. Ha az én kis 180 pluszos magasságomra állítottam az első ülést, akkor magam mögé be tudtam gyömöszölni a lábamat, és nem is kellett annyira gyömöszölni, tehát ez azt jelenti, hogy a pici Geely E2-ben saját magam mögött is elfértem, egészen kényelmesen. Azon kívül a hátsó ülések alatt vannak ilyen kis fiókok, tehát oda is lehet pakolni, ez egy zseniális megoldás. Ez a fiókos megoldás ugye más gyártónál is elérhető, rendkívüli egyszerűen meg lehet oldani, és egyébként tök jó, mert hogy ezzel a megoldással tényleg olyan dolgokat tudunk akár a hátsó ülés alá, pontosabban nem akár, hanem a hátsó ülés alá olyan dolgokat tudunk elrejteni, amik jó, hogyha benne vannak az autóban, vagy akár még hogyha nem is jó, hanem csak el akarjuk rejteni szó szerint a kíváncsiskodók elől, de amit akartam mondani, hogy jó, hogyha benne vannak az autóban, mint például érted a gyereknek a kis játékai, vagy bármit, oda szépen elhelyezel, és senki nem fogja észrevenni, senki nem látja, ráadásul nem is csúszkál jobbra-balra, itt az utastérben nem pattog, nem gurul jobbra-balra. És ugyanilyen érdekes megoldás, ez sem újdonság, ilyet is láttunk már más gyártótól, oké, hogy a kesztyűtartó az nem egy ilyen kis lebukó, lenyíló ajtó, hanem az is egy fiók, egy szó szerint egy fiók, aminek egyébként teljesen jó mérete van, egy használható méretű fiókot helyeztek el a Geely E2-nek az anyósülés előtti részére. És egyébként még ilyen tárórekeszekből van több így akár az ajtóba is, akár a könyöklő alatt, akár a középső ugye kezelőszervek alatti kis alsó polc, ahova azt hallottam, és ez egy érdekes megközelítés volt, de nem is gondolom, hogy egy pasi, hogy például a lányoknak, hölgyeknek, asszonyoknak oda alulra például a retikult ezt be lehet bakolni, én egyébként oda alulra csomózol a telefonomat szoktam oda rakni, vagy pedig a nagy powerbankomat szoktam ott alul akár töltögetni, vagy pedig ott tárolni, amikor éppen gurulok az autóval, a könyöklő alatt itt ezt már mondtam, az ajtó zsebében egyébként simán elfér egy fél literes víz, de akár még nagyobb víz is, a literesben nem vagyok biztos, de szerintem akár még azt is be lehet gyűjtni.

ami nagyon hasznos, és az viszont egy nagyon okos, nem az viszont, hanem az is egy nagyon okos megoldás, az az, hogy elő az idézőjelbe tett motorháztető alatt egy óriási nagy tárolórekeszt kaptunk, tehát ez nem az, hogy éppen, hogy csak egy töltőkábel tudunk nagy nehezen belegyűrni, vagy akár csak kettő darab töltőkábel tudunk belegyűrni. Ugye az otthoni meg a nagy feszültségű töltőkábel, itt a idézőjelbe tett motorháztető alatti rész nagy tárolórekeszbe belepakolni, hanem még egy csomó minden elfér, és ahogy így nézegettem, akár még azt is meg tudom tenni, hogy egy zsugor másfeles vizet is oda szépen simán el tudsz rejteni, és még mindig maradt mellette hely egy-két apróságnak, tehát mondjuk akár, hogyha bevásárolsz saját magadnak, akkor a kis apróságokat oda szépen bele tudod helyezni, nem fog a ülésen csúszkálni mellette, nem fog a hátsó csomagtartóban jobbra-balra gurulgatni a különböző bevásárolt gyümölcs, vagy akár kifli, zsemle, bármi, hanem az első tároló rekeszbe, ott bizony bőven elfér. És itt igazából ami zseniális, az az, hogy a maga mérete tényleg. És beszélgettünk erről is kollégákkal, akikkel ugye itt részt vettünk ezen a nagyszerű kis eseményen, nagyszerű rendezvényen, beszélgettünk a kollégákkal, hogy igazából az a megdöbbentő, hogy egy csomó gyártó erre nem is gondol. De egy csomó gyártónál az van, hogy nem gondolnak erre, nem figyelnek rá. Az elektromos autógyártók pedig egyébként ugye nincsen elől motorunk, tehát hogy nem kell ezzel foglalkozni, és hogy mégsem fordítanak erre elég energiát a mérnökök. Na, ennyit így a tárolórekeszekről.

gurulj, amikor egy kicsit az autóval. Amikor elindultunk, akkor kettő dolog tűnt fel azon az autóban. Az egyik az az, hogy picit talán lágyabb a rugózása, mint amit megszokhattunk így európai autóktól, és talán egy picit időnként hajlamos egy kicsit így ringatózni is, de ez nem volt egyébként vészes, csak így a saját kis white belső fülem, meg a saját kis white fenekem, vagy hogy kell ezt mondani, tehát hogy egy kicsit érzékenyebben fogom fel ezeket a dolgokat. Az ülés egyébként nagyon kényelmes, mondom, a rugózás egy picit olyan fura volt, talán azt mondom, hogy picit talán lágyabb, viszont hirtelen bekeményedik, ezt nem tudom most másképp megfogalmazni, nem kényelmetlen, nem rossz, abszolút jól viselkedik, csak kicsit másképpen viselkedett, mint amiket megszokhattam most, akár elektromos, akár bármilyen belső égésű motorra a kapcsolatban, és egyébként másképp is van hangolva, mint a mostanában tesztelgetett és általatok is hallhatóvá vált bemutatott kínai modellekhez képest is másképp működött, tehát ezért tűnt fel igazából, röviden ezzel tudnám összefoglalni. Nyilván tök halk lesz az autó, hiszen ugye elektromos autóról beszélgetünk, ami jó pofa volt benne az az, hogy mentünk ilyen 90, talán időnként 90 pluszos sebességgel is, egy kicsivel többel is, és hogy annak ellenére, hogy nem volt semmilyen zene, nem kapcsoltuk be a rádiót, nem kapcsoltuk be a lemezjátszót, semmi média eszköz, semmit nem hallgattunk a kollégával, akivel autózgattunk, nem volt nagy a menetzaj, tehát még a tükröknél a szélzaj sem volt óriási, ez szerintem egy fontos információ a Geely E2-vel kapcsolatban. Aztán még ami nagyon fontos információ a Geely E2-vel kapcsolatban számomra, az, hogy azért azt figyelembe kell venni, hogy a hatótávolsága ugye mekkora, az ilyen 300 pluszos hatótávolságot ígér a gyártó a nagyobbik akkumulátorcsomaggal. A végsebessége a 130, tehát itt azért nagyon meg kell gondolnod, hogy ha agglomerációban jársz be, mondjuk az autópályán, akkor mikor mész be előzésbe, vagy mikor nem mész be előzésbe, még akkor is, hogyha ugye vár 130-a megengeded, de tudjuk, hogy szinte senki nem megy csak 130-al a hazai autópályákon. Viszont ez az autó is olyan, hogy akár tényleg, amit említettem, agglomerációból bejárni a városba, hazamenni, stb. Erre zseniális, egy tipikusan nagyon értelmes és nagyon jól, ahogy mondtam, pakolható, kezelhető autó a Geely E2.

ami számomra még, nagyon fontos, és el akartam mondani, az az, hogy egy igazi családi autó is lehet belőle. Nyilván meg kell tervezni, hogy hova, mikor, merre mész. De azért az emberek többsége nem megy naponta 1000 kilométert, sőt nem megy naponta 300 kilométert sem. Arra, hogy egy gyereket elvidd az óvodába, iskolába, arra, hogy bevásároljál, arra, hogy elmenjél a munkahelyedre, arra, hogy a hétvégén akár egy kicsit elmenjetek kirándulni, uram, bocsá, a Balatonra, vagy a Balatonhoz, vagy akár a Tiszatóhoz, bőven elegendő, és ráadásul mindezt meg tudod úgy is tenni, mondjuk egy ilyen Balaton-Tiszató távolságot, hogyha Budapestről veszük, mert hogy mindenki Budapesthez mér mindent, szóval, hogy akár, illetve nem akár, hanem akkor még akár töltenied sem kell a Geely E2-t. Most ez egy rövid kis, ilyen kis felütés volt, ugyanúgy, mint a múlt heti. Aztán majd lesz nálam az automat hosszabban is, és akkor majd hosszabban beszélgetünk az autóról, majd megmutatok mindenféle apró trükköt, megmutatok mindenféle tárolóra kezd, megmutatok, elmesélem azt, hogy hogyan kell tölteni, hogy hogyan működik, hogy hogyan viselkedik tényleg, miközben beszél, illetve miközben mész, nem beszélsz, hanem mész az autóval, illetve természetesen majd kívül belül körbejárjuk alaposabban. És ha már a körbejárás, akkor még mielőtt a Geely E2 blokkot most gyorsan be is fejezném, azért azt is el kell mondanom, hogy a Geely E2-nél visszatértek a fizikai gombok is. Tehát, ha még nem is minden, de legalább már a külső visszapillantó tükröt azt nem a menüből a középső érintőképernyőn meg a kormányon keresztül kell úgy állítgatni, hogy közben nem az utat figyeled, hanem ott van az ajtón a kis gombocska, amivel te be tudod eltenni a külső visszapillantó tükröket. Apróság, de nagyon fontos apróság. És miért apróság? Hát azért, mert tényleg egy aprócska kis gomb segítségével fogod tudni ezt eszközölni. Szóval, Geely E2-re röviden ennyi. Muzsika, aztán majd jövünk, addig pedig szabadság szerelem E2-kkel nekem.

Hát úgy tűnik, hogy ma sem lesz sem motor, sem alfa. Az alfát azt a jövő héten most már mindenféleképpen el fogom lőni, és a motort azt lehet, hogy egy kicsit majd félre rakjuk, úgy egy motorkerékpárt, mert hogy ezen a héten viszont egy zseniális kis Jeep van nálam, arról is kell majd mindenféleképpen beszélnem, mesélnem, meg stb. Ellenben ne felejtsétek el, hogy ugye a Techno Gym, így angolosan, nyereményjátékunk az még továbbra is tart, tehát hogy a Facebook oldalunkon, megurulhat, és úgy most a Facebook oldalán tudsz nevezni arra bizonyos kis kulacsra, termoszra, inkább kulacsra, és akkor hát a hónap végén, jövő hónap elején ismételten sorsolunk, és ismételten majd eljutatjuk a nyertesnek, a feladat pedig tudjátok nem más, mint hogy azt hozzászólásba a bizonyos poszt alá odaírni, hogy te melyik rádióban hallgatod a Beguruló Autó és Kütyű Mostra műsorát.

és akkor zárjuk is a héten az adást, az begurulóautó és kütyümostrát ismételten. Eltelt egy hét, ismételten eltelt egy óra, majdnem. Jövő héten, ahogy már említettem, talán alfával érkezem, nem talán biztosan alfával érkezem, de jön majd egy kütyű is, ugyanis egy egész érdekes kis telefon is jár nálam itt az elmúlt hetekben, illetve még az elmúlt hónapokban is. Mindenféleképpen fogok róla beszélni, és még az is lehet, hogy azt is eláruljuk, hogy Sanyi mikor készül, és hol, és mivel a következő rekordjára. Addig sem menjetek messzire, addig sem menjetek sehova, hanem nevezetek egy bizonyos nyereményjátékra, szóljatok hozzá a rádiónak a mindenféle platformján, hogy miért követitek a rádiót, hallgassátok a műsorokat, további műsorokat, zenéket, stb. És hát mindenféleképpen, ahogy már említettem, nevezetek a nyereményjátékra, maradjatok velünk, szeressetek bennünket, kövessetek bennünket, mind a rádiót, mind a begogóvaltó és kütyű mostan műsorát. További szép napot mindenkinek, további szép hetet, vigyázzatok magatokra az úton, útfélen, közlekedve, vagy akár otthon is, tehát a lényeg, mindenki vigyázzon magára és hallgassa a rádiót.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást, a felszín alatti vizek védelme kiemelt ügy. Pénteken napközben változóan felhős idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben, a Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőr főkapitányság a police.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéletű pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvivője. A szóvivő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. Pénteken a többfelé párás helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, korra reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Már a jövő sem a régi.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

Mondd, emlékszel meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, az a kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosolyogtál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Bemondtad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Kamureklám.
1: Marekféle okfejtés. Ha egy macskát beleteszünk egy üres mosógépbe, és a mosógépet benne a macskával centrifugáló programra állítjuk és elindítjuk, akkor az a macska nyávogni kezd. Viszont ha a mosógépbe kutyát rakunk, akkor a kutya nem nyávogni kezd, hanem ugatni. Amennyiben a mosógépbe egy disznót rakunk, nos a disznó nem ugatni, hanem röfögni fog. Amiből értelemszerűen az következik, hogy a disznó biztosan nem kutya.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó, ha sehol egy kékli.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Műsorajánló.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
10: Hibrid autók a leginkább értékállóak. A Vatikánba utazik Magyar Péter. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatja felhősödés. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4% pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint egy év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat, ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a Facebook oldalán kedd este. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsekkel. A főegyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő.
2: Szeptember 18-án köszöntjük Diana nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Diana név görög-római eredetű, a görög Artemis hold és vadászistennő latin neve, jelentése pedig ragyogó, a név becézése. Dia, Diácska és Dianka jeles viselői, Detre Diana, sokszoros magyar bajnok szörfőző, olimpikon, Pó Diana, műkorcsolyázó, Diana Velszi hercegné, Diana Ross, énekesnő, valamint ön, kedves Diana. Ezen a napon köszöntjük még a Diánákon kívül a Főbe, József, Metód, Richard, Ricarda, valamint Timur nevű hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió.
4: Szeptember 18-a van. A Rokkantak napja ez Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. 1709-ben született Samuel Johnson, az első angol szótár elkészítője. 1922-ben felvették Magyarországot a Népszövetségbe. A kis zenekar letörli a make-upot. 1909-ben Stockholmban született Greta Garbo, svéd színésznő. 1970-ben meghalt Jimi Hendrix, amerikai blues gitáros, énekes, illetve szerző. 1851-ben ezen a napon jelent meg először a New York Times.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekes dolgok történtek. Nagyon korán, 52-ben kezdünk, szeptember 18-án megszületett Trajanus római császár, aki 98-tól 117-ig uralkodott és üldözte a keresztényeket. Most aztán ugrunk egy nagyot 1709-re, szeptember 18-án született Samuel Johnson, az első angol szótár készítője. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 18-án született Gábor Jáni Szabó Kálmán festő és grafikus. Lépjünk át a 20. század elejére, 1905. szeptember 18-án Stockholmban megszületett Greta Garbo, svéd színésznő. Eredeti neve Greta Lovisa Gustafsson volt. A Garbo művésznevet vette fel, és egy magasnyakú pulóver félére is átruházta. Ezt a ruhadarabot előszeretettel hordta, amivel előnyösen kiemelte arcának szépségét. Az európai közönség rajongott érte, az isteni jelzőt ragasztották rá, mert megközelíthetetlen és elérhetetlen volt, még a filmvilág pletykái sem értek el hozzá. 36 éves korában hagyott fel a filmezéssel, barátnőjével élt elvonultan a világtól, elrejtőzve a fotóriporterek elől. Az utókor így csak ifjú szépségére emlékezhet. Leghíresebb szerepei az Anna Karenina, a Walewska grófnő és a Ninocska. Folytassuk 1916-tal, szeptember 18-án született Simándi József operaénekes. Mindössze egy évet lépünk előre, 1917-re, ugyanis szeptember 18-án született Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász. Folytassuk 1922-vel, szeptember 18-án felvették Magyarországot a Népszövetségbe. Következő időpontunk 1971. szeptember 18-a, amikor a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amelyik klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, a helyszín a svájci Montreux volt. A zenekar az Atom Heart Mother című munkáját adta elő. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. szeptember 18-a a Rokkantak napja Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
2: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.

0: Jobbi Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter-skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb műszerek nélkül is észlelhető a 2-es erősségű rengés.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobbi Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Mecseki betyárgomból szeves fogunk készíteni. Csontból és a zöldségek egyik feléből csontlevest készítünk. Másik felét metéltre vágjuk, finomra vágott hagymán, zsíron, olajon megpároljuk, közben apróra vágott petrezselyebzölddel meghintjük, zöld borsót adunk hozzá, és már ha puha, világos rántással besűrítjük. Tálalás előtt tojássárgákkal elkevert tejszínnel dúsítjuk. Elkészítjük a betyárgombócokat. A burgonyát héjában megfőzzük, forró lehámozzuk és azonnal áttörjük. A nyomódeszkára terítjük és hozzáadjuk a lisztet, zsírt, sót, tojást. Összedolgozzuk, és egy negyed vastagságúra kinyújtjuk, 7x7 cm-es kockákra vágjuk fel. A ledarált húst a vöröshagymával lepirítjuk, fűszerezzük, sóval, borssal, ételízesítővel, majd elosztjuk a burgonyatésztán. Gombócokat formálunk belőle, és a levözben kifőzzük.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Tízöt címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
7: Igen.
6: Egy fiú eltűnt.
8: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
6: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
9: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
6: De felbukkan egy csábító.
10: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
6: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és

0: Reklám.
1: A vakrepülés színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
10: Újra elindul az Erasmus program az egyetemistáknak. Életminőséget javító fejlesztéseket Baranyai falvakban. Pénteken többfelé zavarhatja felhősödés, a napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Minden akadály elhárul október elejére, akár már az őszi fél évben ki tudnak menni a magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth Rádióban. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nagy várakozással tekint a Szent István vidékfejlesztési programra az érintett 10 baranyai falu a Harkányi Minta térségben. Az MD-nek nyilatkozó polgármesterek a települések jövője szempontjából kulcsfontosságú fejlesztéseket hajthatnak végre. A Szent István program 10 mintatérségben indul el. Ezekben az egyfőre jutó átlagos jövedelem majdnem 40%-kal marad el az országos átlagtól. A térségenként 1 milliárd forintos támogatási keretből a többi közt utak, rendelők, bölcsödék, óvodák, közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók építésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedés biztonsági beruházásokra, megújuló energiateremtési projektre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magán audencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be Facebook oldalán kedveste. A miniszterelnök közölte azt is, a magán audiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsekkel. A Főegyház megye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. A magyarországi előállítású babavizeket vizsgálták a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a Supermenta termékteszt programban. Az 5 vizsgált termék közül egy nem felelt meg az előírásoknak, tájékoztatta a hivatal csütörtökön az MT-t. Élelmiszerbiztonsági szempontból mindegyik termék megfelelt az előírásoknak, egy termék ásványi anyag tartalma haladta meg a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért azt nem lehet csecsemő tápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni, írta a közleményében a Nibik. A hatósági felügyelők eljárást indítottak az érintett termékkel szemben. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, korra reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió.
11: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyet egy kihapusztalapot!
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók, a mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor.
2: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotása.

0: 10-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.